0: sleep them. Ez a most végem.
1: Dalok, amik sosem mennek ki a divatból. Forrás Rádió. Csak slá.

Csak slágerek és sport! Sport! Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját Íj és Rolanddal! Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk!

0: Edő.
1: Azt hitted, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
2: Buenos Morgan!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Velünk felpörgetheted a hajnalt. Ha már felébredtél, vagy az éjszaka után még mindig talpon vagy, akkor a következő két órában legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora. Legyen tánc! A Light Session mai rezidense,

0: előtt vagy után, sőt, akár még kávé helyett is.
1: Kávé helyett is.
0: Ez a Buenos Morgan, a Forrás Rádió ébresztő sója. Tarts minden hétköznap reggel így is Rolanddal és Révül Ádámmal.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még! Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora.
0: Legyen tánc! A Light Session lemezjátszói mögött ma BRK.

a buli. Ne feledd, mi házhoz visszük a party. Hallgasd a Light Session-t a Forrás Rádió Mix műsorán. Hétfőtől csütörtökig este 8-tól 10-ig. Beat. 7 óra zene, ami nem hagy unatkozni.

0: a Forrás Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Az euró bevezetés követelményeinek elérése a teljes gazdaság számára hasznos, az MNB alelnöke szerint bronzérmes a magyar vegyes kétpár az U19-es evezős VB-n, Andalúziában 8000 hektáron pusztít erdőtűz. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. A világgazdasági folyamatokat vizsgálva a jegybank által júniusban meghatározott 2% alatti éves inflációs szint továbbra is reális, jelentette ki a Magyar Nemzeti Bank alelnöke az MNB Podcast legutóbbi adásában. Banai Péter Benő kiemelte, a jegybank elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása mellett konstruktív partnerként részt venni az eurózónához történő csatlakozás feltételeinek elérésében. Banai Péter Benő az euró bevezetésével kapcsolatban a közlemény szerint arról is beszélt, a szükséges gazdasági feltételek teljesítése, így a stabil költségvetés, a csökkenő adósságráta, az alacsony infláció, a hosszú lejáratú állampapírok alacsony hozamszintje, az árfolyam stabilitása hasznos a magyar gazdaság egészére nézve. Az andalúziai Niebla város közelében 8000 hektáron pusztít erdőtűz, emiatt 6 településről 500 embert evakuáltak elővigyázatosságból, közölte a tartományvészhelyzet kezelési tanácsosa vasárnap. A tűz megfékezését nehezíti a változó szélirány és az alacsony páratartalom. A munkálatokban 500 szakember vesz részt, a levegőből 26 járművel oltják a tüzet. Sarah Elgesen ökológiai átmenetért felelős miniszter a helyszínen aggasztónak nevezte, hogy az év kezdete óta mintegy 200 ezer hektárnyi területet érintettek az erdőtüzek Spanyolországban. Hozzátette, ebben az évben eddig 40 jelentős erdőtüzet regisztráltak, míg tavaly ilyenkor a számuk 15 volt. Még vizsgálják a tűz keletkezését. Körülményeit. A legvalószínűbb feltételezés szerint a pénteki viharok során becsapódott villámok okozták a tüzet. A komáromi brigéciói légiótábor idén augusztus 12-én 17 órakor tartja a nyílt napját a Szőnyben található helyszínen, közel a Varga József utcához és a Stadion úthoz. Az ingyenes programra várják az érdeklődőket. És végül sport. Bronzérmet szerzett a Demko Janka, Mezősi Márton alkotta magyar vegyes kétpárevezős egység a Plovdivban rendezett U19-es világbajnokságon. A Magyar Szövetség közösségi oldalának közlése alapján a versenyszám döntőjében szoros csatát követően a németek nyertek, mögöttük az olaszok célfotóval mindössze 12 század másodperccel előzték meg a magyarokat, akik sikerrel tartották maguk mögött a román egységet. A vegyes kétpár Los Angelesben még nem szerepel az olimpiai programban, de azt követően várhatóan bekerül az ötkarikás versenyszámok közé.
0: Időjárás.
1: Ma sok napsütésre, kevés felhőre számíthatunk, a térség csapadék nem várható, többfelé élénk lehet a délnyugati szél, reggel 19-23, délután pedig 36 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rossz Morgan Best of I és Rolanddal és Riedl Ádámmal. Az előző epizód tartalmából.
1: Megnézem, mi a helyzet az M1-esen, mert ugye ott volt egy, hát egy baleset, egy nagyon hülye körülmények között. Nem gyerekek, mert több baleset is történt. Na, akkor most
2: közlekedési nyomat. Jó, de akkor annyit mondjam, hogy szia Pisti.
1: Pisti itt van, hello Pisti.
3: Igen. Ja, üdv a hallgatóknak. Ha valaki nem érti, hogy miért vagyok itt, otthon nincs klíma.
1: Köszönjük szépen, igazából Pistit befogadtuk, jó? Tehát, hogy ennyi.
2: Ahogy ez élet az?
3: Ha nincs klíma?
2: Aha.
3: Hát nem
2: hogy
3: tudom.
2: Bírod?
3: Nem tudom, hogy a macskám mit szól, hogy egész nap mesztelen vagyok, és izzadt a testem, de hát ez van.
2: De hiányoztál.
1: Na. Hát még a szomszédok.
2: Ha eddig volt, aki nem ment neki másnak az úton.
3: Újabb két baleset.
1: Most is sültek. Na szóval az M1-esen Tatavágy és az Abdulás autót között kiépített laza 42 kilométeres terelésben több baleset is történt, ami miatt... Mi van? 13 kilométert meghaladó torlódás alakult ki a főváros felé.
2: Ne üljetek autóba.
1: Szóval, hogy ne használjátok de az M1-est.
2: Most tudjátok, melyik a kedvenc balesetem?
1: Mi van ilyen? Tehát, hogy neked ilyen, van ilyen kedvenc baleseted, kedvenc katasztrófád?
2: A Gallának volt egy ilyen jelenet, hogy a kedvenc baleset, amikor rakétákat szállító kamion ütközik. De nem erről van szó. A múlt héten, 22-én, július 22-én
3: volt. A rakétákat
2: volt.
3: Szállító kamion az a kis feleseket viszi, ugye?
2: Az pontosan az.
1: A kis az tragédia.
2: Az semmi.
1: Az sokaknak hát tragédia.
3: Mit fogyaszt az ember hajnal 5 és 7 között?
2: Szóval a 22-én, július 22-én volt, egy Zuglóban ütközött két autó, és az egyiket egy 13 éves srác vezette, és az anyósülésen egy nála is fiatalabb gyerek ült.
3: Az együtt 18.
2: Fogták és elfutottak. És kamerán meg volt az egész.
3: Hát úgy biztonságosabb, ha futnak, mint ha autóban vannak.
1: Az még hagyján, de egyébként Debrecenből indultak.
2: De én 13 éves koromban el se tudtam volna indítani egy autót. Pisti, te még soha nem vezettél, ugye?
3: Én 32 éves vagyok, én most se tudok elindítani egy autót.
2: Ha most beültetnélek a kocsiba, mit csinálnál?
3: Elindítanám a rádiót, hát mit?
2: De kell hozzá kulcs, hogy a rádiót elindítsd?
3: Fogalmam sincs, nem tudom, az működik amúgy is.
2: Mire való a kuplung?
3: Nem tudom, néha megnyomja az ember.
1: Egyébként nálunk Dávid már érdeklődik a vezetési rend, tehát ő például tudja.
2: Te szerinted el tudna indulni?
1: El. Tudja, hogy le kell nyomni a kuplungot, tudja, hogy úgy kell egyébként elindítani az autót, tehát szerintem még az a durva, hogy el is tudna vele indulni.
3: Reggelente már őhoz munkába.
1: Igazából csak azért nem menni szívem felkeltet.
2: Melyik, ha fékezni akarsz, akkor melyik pedált nyomod meg a háromból?
3: Tehát nyilván a fékre nyomok,
2: igen, nem? De ez melyik? A bal, a középső vagy a jobb oldali?
1: Hát ki kell próbálni mind a hármat, és
3: már,
1: akkor úgy...
3: Én már azt az anomáliát nem értem, hogy mi az, hogy három különböző cucc van, és csak két lábad van. Hát, hogy kell ezt megoldani?
1: Na, legyünk inkább hajótöröttek, jó?
2: Jó, a nyaralási anomáliákkal folytatjuk. Van több
1: hát Robinson
2: ezekből.
1: Tours, na, hát gondoltam.
2: Hogy lehet így elnevezni egy utazási irodát, hogy Robinson Tours?
1: Igen, nem túl biztató jövőkép. Az igazság.
3: Van ilyen utazási iroda?
2: Volt.
3: Már nincs,
2: igen. Hát figyelj.
1: Van csak felszámolás alatt.
2: Igen. Ajánljuk a hajóutakat a Titanic Cruise-on. Vannak ilyen...
1: Tényleg lehetne még lehetne.
2: A garantált jó utazások. Robinson utazási irodáról azt lehet tudni, most már egyébként előjöttek a magyar érintettek mindahányan, hogy egy balkáni tengerparti utazást ígértek, és volt olyan magyar társaság, ahol például 23 embert befizettek erre, és 4 millió forintot bukott a csapat azon, hogy gyakorlatilag közölte ez az utazási iroda, hogy sorry, fizetésképtelenek vagyunk, csődbe mentünk.
3: Jó, de ez Bulgária, tehát 4 millió forintból 40-en utaztak volna.
1: Igen, Bulgária, Montenegróba is ugye mentek sokan, igen. Tehát most a Robinson Tours mit tud felajánlani? Egy röplabdát rajta egy ével, smiley-val? Tehát, hogy körülbelül ez lesz a kárpótlás?
2: Az milyen, a bolgár bejegyzési társaság levélben azt közölte, hogy már nem rendelkezik a szükséges pénzügyi eszközökkel vállalt kötelezettségei teljesítéséhez. Bocsi!
1: Szóval csődbe mentünk.
3: De az megvan, hogy az utazók azok ugye egy charterjárattal mentek volna, és kaptak egy nappal előtte egy SMS-t, hogy hello, ne menj ki a reptérre, mert nem lesz mivel menned. Tehát, hogy azért ez egy durva helyzet, főleg, hogy azt gondolnád, hogy egy utazási iroda az bevét téged. Tehát, hogy amikor ugye, nem tudom én, te foglalsz valamit a neten, azt az utolsó pillanatban vissza tudják mondani bizonyos felületeken, ugye a nagy szállásfoglaló portálokon. De hogy elvileg egy ilyen utazási irodának van hitele ilyen szempontból, tehát tudod, hogy most minden el van rendezve az utazásoddal, aztán meg kiderül, hogy mégsem. Egyébként itt az idő, hogy coming out-oljak gyorsan, mert én egyébként szerdán jöttem Bulgáriából.
2: Na, magad szervezted, vagy?
3: Magam szervezte, hétfőn mentünk a barátnőmmel, szerdán érkeztünk, és azt képzeljétek el, hogy konkrétan olcsóbb volt, mint hogyha Magyarországon tartózkodtam volna. Tehát 10 000 forintos hotelszoba, bementünk a boltba, vásároltunk az élelmiszerboltban üdítőket, csokit, én vettem egy ilyen 2 decis ilyen mentolos 40% alkoholtartalom feletti, nem tudom milyen ízét. Jól bevásároltunk, és 1700 forintot sikerült a kasszánál fizetnem, úgyhogy én holnap megyek vissza, ne vicceljetek.
1: Várj, az a kemény, egyik unokahúgom most kint van, szerintem mindjárt ráírok, hogy
2: halló, mit hozzon?
1: Haza tudsz, ja, egyrészt, hogy mit hozzon? Ezt majd adáson kívül ezt a 40%-os, hát majd mondjad, meg hogy haza tud-e jutni.
2: De akkor mi került ezen 4 millióba? Már hogy ezen az úton?
1: Hát például a 23 embernek a.
2: Hát jó, de hogyha tényleg ennyire olcsó az egész.
1: Hát Bulgária olcsó, igen.
3: Az nagyon olcsó, tényleg. Brutális. Én tényleg nem hittem el az árakat.
1: Mindjárt visszamondod a jövő heti nyaralást, és nézel Bulgáriát?
2: Azt tuti. Azt nem értem itt ebben, hogy mi visz rá bárkit arra, hogy egy helyi utazási irodával menjen Magyarországról. Tehát akkor nem alap az, hogy egy magyar utazási iroda útját választod?
1: Hát mondjuk egyébként ezt én sem értem. Tehát, hogy én nem szoktam utazási irodával utazni, bevallom. Nagyon ritka. Vannak olyan úti célok, ahová érdemes azzal menni, ahol az ömében ilyen all-inclusive helyek vannak, tehát mondjuk Dominikára érdemes ilyennel menni, Törökországba, tehát ott kedvezőbben jössz ki. De alapvetően, ha ilyen van, akkor is nagy utazási irodába kell menni, amiről tudod, hogy azért az nagyon kis eséllyel megy.
2: Itt valaki azt hitte, vagy valaki meg volt róla győződve, hogy a balkáni üzletemberek megbízhatóak.
1: De arról híresek, igen. Én még nem láttam a Macskajaj című filmet szerintem.
2: Egy olvasó van azon felháborodva, hogy strandon vett belépőjegyet, és a strandkasszánál följött neki ez a szokásos borra való fül, hogy adjon már borra valót csak azért, hogy bemegy a strandra. És arról akartam veletek még egy kicsit beszélgetni itt az anomáliáknál, hogyha itt maradnál Magyarországon, akkor is mennyire túl van árazva minden ilyesmi. És mi ez a borra való a strandnál?
1: Meg egyébként ez a borra való, várjál nekem, ott nagy kedvencem, ahol például ilyen önkiszolgáló jelleggel, akár egy kávézóban, vagy bárhol, tehát tulajdonképpen neked csak kiadják, elkészítik, kiadják, odaadják, és hogy akkor igazából nem történik felszolgálás, de itt ugyanez a jegypénztárnál is, hát mi a tökömre adjak én borra valót?
3: Igen, egyébként én is ezt látom, de az a durva, hogy szerintem főleg a fővárosban, ott már így nagyon elterjedt, hogy minden létező üzletben, ahogy a kártyaterminálhoz hozzáérintenéd a telefonodat, nem tudod hozzáérinteni, mert előtte ki kell választani, hogy 0%, 10% vagy 15%, hogy mennyi borravalót szeretnél adni. Tehát, hogy most már mindenfajta profilú üzletnél ez előfordul, és szerintem egyre gyakorlóbb lesz.
2: Egyébként szerintem egy centire vagyunk attól, hogy ez úgy történjen, hogy mondod ezt, hogy nyújtod a telefon, mert benned van a reflex, hogy egyből oda tartod, és talán egy centire vagyunk attól, hogy beállítják majd alapbeállításnak a legmagasabb borravalót, és ha oda tartod a telefont, egyből az pittyenti, ha előtte nyomtál, akkor van esélyed a nullára.
3: Ádi, ezt már csinálták, képzeld el. Ezt már csinálták, méghozzá fesztiválokon egy teljes szezonnyit, aztán gyorsan a gazdasági versenyhivatalhoz az egyik fesztiválozó így bekopogott, hogy mi ez, hogy 20%-ra van állítva, tehát hogy ilyen volt, és aztán hát jól meg is büntették azt a céget, aki üzemeltette ezeket.
2: És még így is megérte, gondolom én.
1: Lehet, igen. Egyébként nyilván pszichológiára építenek, tehát hogy vannak olyan emberek, akiknek ilyenkor kvázi nincs pofájuk a 0%-ra nyomni, na jelzem az ilyen üzleteknek, boltoknak, ez nem én vagyok.
2: Én megnyomom, én is megnyomom.
1: És simán megnyomom.
2: Úgy is megnyomom, hogyha olyannal vagyok, akinél imponálni akarok. Inkább adok neki pénzt. Tehát, hogyha együtt megyünk és imponálni akarok, akkor adok neked egy 1000-est, és benyomom a nullát.
1: Ja, értem, ezt, mert hogyha a piros honfoglalóról rendelsz lányt, akkor igen, az egy más, tehát, hogy ott neki nem kell imponálni.
3: Na, és akkor...
2: Az egy társas játék?
1: A piros honfoglaló? Hát, tulajdonképpen társas, igen. Mit ketten szokták játszani általában? A csoportos az feláros. Ezt mesélték a haverok.
2: Egy körből kimaradsz. Itt bejön az én anomáliám is, ami ugye a lefoglalt nyaralás, és közlik, hogy spórolunk az áramon, és akkor kikapcsoljuk a teljes wellness részleget, tehát ilyenek is vannak. Nektek volt valami olyan anomáliátok, amiben így beleestetek, belefutottatok nyaralás során?
1: Hát figyelj, olyan volt, hogy mit olyan repülőjáratot így átszervezgettek, és ilyen utazás szervező cégen keresztül ment, tehát úgy vettem meg a repjegyet, hogy nem közvetlenül légitársaságnál, nagyon ne csináljatok, mert egyébként borzasztó nagy szívás, tehát mire ők válaszolnak, az nem egyszerű. Meg olyan volt, hogy jártam külföldön, amikor oda mentem a bárpultba, hogy akkor én szeretek így koktélozgatni, na. És akkor így mondták, hogy akkor Plastex, ugye? Ez nagyon szép volt, és a Plastex az 3 dolgot takart. Tehát, hogy abban benne volt a szervizdíj, benne volt egy ilyen áfa jellegű, meg volt még valami harmadik. Tehát, hogy ez a, mint a leeltározási díj.
3: Finom benne. Volt az a whisky 37 000 forint.
1: Jó lesz.
2: Mi ragadtunk kint Angliában plusz egy napot.
3: Igen, nagyon romantikus volt.
1: Igen,
3: együtt mentünk nyaralni, szoktuk ilyet csinálni, igen.
2: Az volt az ominózus francia egyes egy takaros nyaralás.
1: Ja, a részleteket nem szeretném hallani.
3: Én ekkor jöttem rá a recepción, hogy hát utána a szobánál, hogy mit jelent a twin és a double bed közötti különbség, tehát hogy ez a középiskolai angol órán így kivaradt. Úgyhogy ott jöttünk

0: Mind a légitársaság fizette ki.
1: Számlára 10 fánk.
2: Meg még elvitt erre 20.
1: Kellett venni egy smokingot, mert ugye egy napot nem töltesz Angliában pluszba ruha nélkül.
2: Ja, hát nyilván persze, ez evidens. Jó, van, tudtok el is, srácok.
3: Várjál meg, egyébként van itt taps is, csak...
1: Akartad jobban hallani? Várjál.
3: Igen, ráadtam egy kis...
1: Ódemezezű mehet?
2: Köszönjük szépen. 4 perccel 4:49 után a megismételt taps szól Pistinek.
0: Csodás volt ez a visszajátszás hangeffekt. Köszönöm szépen.
2: És ezt effektpad nélkül.
1: Persze, ha nem tolod be a potmétert, akkor megoldom a nélkül is. Csak ilyenkor mindig az van a fejemben, hogy...
4: A csodába.
1: Tehát tovább lépünk.
2: Jól van, na jön a Ki vagyok én játékunk.
1: Igen, ez az, amikor a hírességet a fejünk elé tartjuk, mi nem tudjuk, hogy kik vagyunk, másik kettőnk írta ezt össze. Kvázi egy ilyen barkóba lesz, belebújunk a saját szerepünkbe, és megpróbáljuk megfejteni a nevet, ami a homlokunkon van. Jó,
0: srácok, egyébként az lehetséges, hogy én több mint 15 éve rádiózom. Jártam 2 egyetemre, és most éppen valóságsó szereplőket barkobázom.
2: Igen.
1: Igen.
0: Mint a munkaköröm része.
1: Ebben az órában még celebek életkorát is ki fogod találni, hogyha velünk tartasz.
2: Kemény munka ez. Végig játszunk gyakorlatilag az egész órát.
1: Hát úgy is fizet.
2: Hát az már egy más kérdés.
0: Neked fizet.
1: Majd megbeszéljük. Belefutottam tegnap egy cikkbe, amiben olyan hírességeket sorolnak, akik vagy kevesebb, vagy több évet vallottak be a valós koruknál. Majd mindjárt mondok egy-két példát erre. És miközben ezt olvasgattam, arra jutottam, hogy én nagyon rossz vagyok ebben a tippelgetésben, én bármit elhiszek. Mi lenne, ha letesztelnénk egymást, magunkat, hogy el tudjuk-e találni hírességek életkorát. Kiderült, hogy ti is rosszak vagytok benne.
2: Hát nem nagyon vagyok, én nem vagyok képben.
0: Én főleg, amikor egyébként hölgyeknek, lányoknak kell tippelni az életkorát, én abban ilyen borzasztóan rossz vagyok.
2: Tehát, ilyenkor hogy van egy jó válasz.
0: Nem megy.
2: 18 plusz áfa.
1: És hogy melyik országban áfát, mennyi az áfa?
2: Hát mindenki akkor áfát képzel oda, amennyit szeretne.
1: Ja, jó, oké. Ami engem meglepett, itt most nyilván nem fogom felsorolni a cikkben felsorolt összes hírességet, de például Mila Kunis, akit ugye mindenki ismer, ő például idősebbnek mondta magát, képzeljétek el. 14 éves volt, amikor jelentkezett az Azok a 70-es évek show szereplő válogatására, és azt mondta, hogy már betöltötte, vagy nem sokára betölti a 18-at, és a producerek csak később tudták meg, hogy ez így van, tehát nem hazudta át magát a nagykorúságon, bár Amerikában ez 21 éve, amikor már ihatsz is, de fölhazudta magát, hogy szerepet kapjon ebben a műsorban.
2: Igen, fiatal lányok szokták néha így feljebb hazudni az életkorukat, ugye ez így előfordul bizonyos helyzetekben, de ezeket is csak mesélték.
1: J.Lo, ő például sosem tagadta nyíltan a korát, de több interjúban és magazinban is fiatalabbnak tüntettette fel, vagy tüntették fel őt.
2: Hát ő most már azért 50 pluszos.
0: De ez kell is a munka miatt, nem? Tehát, hogy azért ők nagyjából belehelyezkednek egy szerepbe, akár a színészek, akár az énekesek. És hiába öregszel, szóval, hogy meg kell tartanod magad abban a pozícióban, amiben, de ez a színészeknél is ott van, nem?
1: De nem jó az, hogy először eljátszod Júliát, aztán a Dadust. Tehát, hogy szerintem ez tök jó ív, én láttam már terhes Júliát színpadon.
0: Igen, csak a Dadus, tehát, hogy azért alapvetően ameddig lehet, eljátszanád a Júliát, meg mégiscsak úgy ismernek. Tehát, hogy megteszel mindent, ameddig lehet, egy idő után lehet, hogy a Dadust játszod, de addig még elmész a megfelelő, nem tudom, plasztikai kezelésre, hirdetett, hogy nem tudom én, 22 éves vagy, de már 32 vagy valójában, tehát hogy egyébként létezik ilyen.
2: Igen, meg azért a J.Lo is szerintem még inkább a feleséget játszaná, nem az anyóst, tehát ha már lehet választani például.
1: Abba is bele lehet menni egyébként, hogy mindig többet mondasz, tehát hogyha megkérdezik tőlem, hogy hány éves vagyok, akkor mondok egy 5-10-el többet, és akkor mindig azt mondják, hogy ahhoz képest milyen fiatalos vagy, és folyamatosan dicsérnek.
2: Nem egy rossz taktika.
0: És szoktad mondani, hogy 70 éves vagyok, és mondják neked, hogy 60-nál többnek Ádi nem nézel ki.
2: Ilyen karcolom az 50-et.
1: Ilyen szempontból amúgy nehéz eset vagyok, mert én voltam az, akit még ilyen 31-2-3-4 éves koromban is személyiztettek, amikor alkoholt akartam venni, tehát hogy nekem nem hitték el. De vannak olyanok is, akik meg már szerintem ilyen 16-15 évesen simán megvesznek bármit, mert idősebbnek tűnnek.
2: Hát igen, ugye a foci világából a Wayne Rudit szokták kiemelni, aki 16 évesen nézett ki 40-nek körülbelül, a dárc világából meg a Luke Littler.
0: De a mai napig tartja ezt az arányt. Tehát, hogy ezt a 20-al többnek néz ki arányt, ezt Wayne Rooney sikeresen tartja. Tehát, hogy
2: 40-se hozza egy 60-at.
0: 40 évesen hozza a brit nyugdíjas alkoholistát. Tehát, hogy nagyjából karaktere így néz
2: mondjuk
0: ki.
2: Úgy is él.
1: Például Madonnának személyigazolvány nélkül már 20 éve adnának nyugdíjat, közben csak 69 éves.
2: Igen, hát de ő meg egy élő gumibabának néz ki.
1: De Roland az alsó korhatárt is meghúzta, hogy azért ott is van egy rizikófaktor.
2: Hát persze, hát elmész egy szórakozó helyre, akkor ott azért nehéz megsatszolni manapság már, hogy mondjuk egy fiatal hölgy vajon 16 éves vagy 26. Ez így necces ám, tehát hogy és mondtam, hogy ez veszélyes.
0: Igen, és az ez nyilván

0: A fiatal életkornál van így, hogy ott ilyen 2-3-4 évnek is ugye viszonylag nagy jelentősége tud lenni, és egyszerűen nem látod.
1: Igen, és tényleg is brutális.
0: Hihetetlen.
1: Azért mondom, hogy ez veszélyes, és annak már olyan, hát mondjuk, hogy BTK szempontjából is netes következményei is lehetnek.
2: Igen, azon agyalok közben, hogy nekem van egy tuti megoldásom, egy tuti módszerem, amiben egyébként nagyon sok nő belebukik. Tehát rengetegen vannak, akik ugye tagadják a korukat, nem vallják be a korukat, és tudod, mi buknak el? Hogy mit tudom én, Horváth Klári...
0: Hogy előveszik a Walkman-t.
2: Nem.
0: Egy kicsit hallgatok zenét.
2: Merakom ezt a jó kis táncdalt.
0: Van nálam egy jó kis bakelit.
1: Igen.
0: Megyünk Korda koncert?
2: Hogy mondjuk Horváth Klári 73@gmail.com. És akkor mond egy életkort, de a születésével meg benne van az e-mail
1: címével. Jó, hát az a kedvenc számala.
0: Jó, hát nézd, a férfiak legalább azonosak általában.
2: Nekem van olyan lányismerősöm, aki pont ezért, mert ezt elmondtam neki, bevédte saját magának az e-mail címeket egyéb dátumokkal.
1: Ja, hogy neki van, vagy ötféle verzió.
2: És majd az évek során, ahogy a halad, úgy majd váltogatja, jön fölfele a számokkal.
0: De a hírességeknél is általában így derül ki a dolog, hogy van előzménye mondjuk az online világban annak, hogy valójában hány éves. Tehát, hogy az energetikai szektorban van egy üzletember, akinek most nem mondom ki a nevét. Egy magyar üzletember, képzeljétek el, viszonylag sok részvénye van, komoly nagyvállalatokban volt vezető, és nála például, ha így megnézed a CV-jét, ami így fent van az interneten, akkor az egyik időszakban 62-ben született, aztán 65-ben, aztán 67-ben.
2: Ez jó.
0: Aztán 71-ben. Tehát, hogy így brutál, hogy ő így soha nem öregszik.
2: Igen, és van, akinek így az interneten megvannak az előzményei, és Sernél meg nemrég találták meg a hieroglifákat, amik alapján meg tudják állapítani, hogy pontosan hány éves.
1: Hát amúgy is az internetes előzmények, az mindig veszélyes. Na
2: vajon igaz vagy hamis? Az mindig jó, amikor a hírszerkesztő behoz híreket, amikben van fake news is. Igazából itt a hírekben is elrejtesz egyet-egyet?
1: Vagy... Meglepetés.
0: Nem, a hírekben természetesen a valódi hírek szólnak. Ügyesen, gondosan, jól válogatva, ráadásul hát a mai hírolvasó felvette. Az egészen parádés.
2: Felvette a rádiós hangját.
0: Na, de
3: drágám, megjöttem. Jó volt a munkahelyen, reklám után folytatom.
0: Nálunk ott csak reklám van.
1: Ez mindig az ahhoz.
3: Mutatok egy kis részletet a következő óra elejéből.
1: És akkor jön 8 másodperc. Azt kell beosztani.
0: Igen, de az a teljes dal.
1: Kinek mennyi jut?
3: Vacsorára best of a tegnapból. Lehet, ezt meg lehet.
1: 8 másodperc után még van vacsora nálatok, de jó.
3: Nálunk mindig van
0: vacsora. Van idő vacsorázni. A mivel töltsék az estét, nézzék egymást. Eztek, nézek egy kis sorozatot.
1: Ugye jó, modern romantika.
0: Na, szóval van nekem két hírem, amit hoztam nektek. Drága jó hallgatók, meg nektek is természetesen itt a stúdióban, kedves Ádi és Roland. Úgyhogy én megosztanám veletek a két hírt, aztán cincáljuk szét. Mind a kettő valamilyen módon hát üdítő fogyasztással kapcsolatos, tehát tulajdonképpen a koffolázást folytatjuk. Az első hír így szól, Guinness rekordot állított fel egy 10 éves londoni kisfiú, aki egy óra alatt 47 nagy pohár málna szörpöt ivott meg. A londoni Islington városrészben élő Omar a rekordkísérletet egy jótékonysági rendezvényen teljesítette, ahol több tucat érdeklődő figyelte, ahogy megpróbálja megdönteni a korábbi szörpivási csúcsot.
2: Tudod, és az lesz benne a kamu, hogy nem Omar, hanem Homár.
0: A fiú azt mondta, azért választotta a málnaszörpöt, mert ez volt a kedvenc itala, és szerint egy hideg málnaszörp minden problémát megold. Édesapja hozzátette, a család nagyon büszke rá.
2: Na, mondd még egyszer a paramétereket.
1: Mások is isznak, de ők nem szörpöt.
0: Jó, tehát Omar 10 éves, 47 nagy pohár málnaszörp, és ezzel megdöntött egy ilyen csúcsot is tulajdonképpen.
2: Láttál róla a képet? Omar vékonyka, vagy ilyen testesebb?
0: Ne legyél már sztereotíp.
2: Volt-e benne WC-szünet? Nem volt WC-szünet, támogatta a pölöskei.
1: Hát egy óra alatt nem kell WC-szünet. Én nem
2: 47
1: tudom.
2: Pohárnál?
1: Én nem a 47, tehát bennem ez egy kicsit ilyen sztereotíp, hogy London, Omar, nem tudom, tehát, hogy de kicsit több összetevője van, amit én gyanúsnak értem.
0: Bocsánat, de erre hogy lett büszke az apuka? Tehát, hogy nekem az utolsó mondat, édesapja hozzátette, a család nagyon büszke rá. Tehát, hogy vannak teljesítmények, amikre tényleg büszke egy apuka, nem tudom, a gyerek jól fest, szépen gitározik, megnyerte a matek versenyt, de ez milyen teljesítmény, hogy az én gyerekem issza a leggyorsabban a málna szörpet.
2: Apaként ezért vannak olyan dolgok, amiket kívülről vagy nem apaként nem fogsz fel. Tehát például Roland, őszintén mondd meg itt most mindenki előtt. Voltál büszke gyermeket, bármelyik gyermeket kakkantására? Mert azért ezekre lehet büszkének lenni az ilyen eredményekre.
1: Büszke nem, de volt, ami egyébként hírértékkel bírt volna gyengébb napokon.
2: Tehát, hogy akkor egy szörp simán.
0: De ott van a kis Omár, már az egész pólója málna szörpös. Nyomja magába a 47. nagy pohárral. Szóval, hogy ebben mi a szerethető? Mi az, amire azt mondod, hogy na ez a gyerek tud valamit?
2: Hát, ha hirtelen belekerülsz egy vödör málna szörbe, nem kap levegőt a gyerek, ő le tudja magáról inni. Tehát kvázi életmentő funkcióval bír.
0: Jó, meg egyáltalán hogyan jössz rá arra, hogy meg tudsz inni, nem tudom én, 10 évesként egy ilyen kisboltnyi, nem tudom én, üdítőt?
1: Hát volt egy nagy kancsó kitöltve, és azt Omár ide lenyomta, tudod, egy húzásra, és meglátták benne a rejtett tehetséget. És akkor kisfiam, még sokkal ilyeted.
0: Ha mikor... 10 ilyet egymás mellé teszünk, megiszod?
2: Mikor másnap jött az akváriummal, hogy ezt töltsétek meg, akkor kezdett gyanús lenni. Na, én ebben nem hiszek, a 47 nagy pohár, most mi legyen a nagy pohár? Nem írt el decit, mondjuk hát, 3 deci.
0: Nem egy ilyen 2 literes kancsó, tehát hogy...
2: Mondjuk 3 deciből, de csak szorozzuk fel. Mondjuk 3 decis pohárral nézzük meg, akkor legyen nagy pohár, de ne a 0,5 literes. Ezt, Roland, te tudod megszorozni 47-tel.
1: Figyelj, én ezt egyszer kipróbáltam, még fősulis bulin, csak...
0: nem állna szörpel.
1: Csak igen, vörösborral, és ott hetet határoztunk meg, az volt a mennyiség, de azt egymás után toltuk le. Mondjuk csak 2 decissel. Az eredményt hagyjuk, mert a következő 1 órára emlékszem
2: én
1: csak.
2: Én kávéból ittam egyszer nagyon-nagyon sokat, de ilyen hiperaktív lettem tőle. Ez 14,1 liter folyadék lenne.
1: Na, hát ő hidratált rendesen.
0: Tehát egy óra alatt.
2: Egyszerűen nem fér be. Hát ez nem fér be egy emberbe, egy bocsánat, óra alatt sem.
0: Bocsánat, én a hírekben minden órában beszélek arról, itt az időjárás jelentésben, hogy hát azért fontos a hidratálás, meg figyeljünk oda ebben a nagy melegben.
2: Ezzel 1 óra alatt 14 kilóval lennél több. Egy 10 éves gyerek hány kiló? Általában.
0: Hát Omár szerintem kicsit nagyobb.
2: Hány kiló? Ez is érdekel, egy 10 éves gyerek hány kiló? 14 kilóval lenne több abban az 1 órában.
1: Hát meg másfél szerezni a testsúlyát körülbelül.
2: Igen, nagyjából igen, azt írja, hogy 25-től 45 legyen egy nagyobb darab Omár, akkor tényleg gyakorlatilag a fél testsúlyát magára vissza.
1: Hát ennyi, hát jó.
2: Nem, ez nem lehet igaz. Ez biztos, hogy nem igaz.
1: Jó, akkor nézzük a második hírt, és akkor megpróbáljuk összevetni a kettőt.
0: Nagyon gonosz vagyok, mert a második hír az túl hihető. Tehát, hogy lehet, hogy pont ezért.
2: Gyanús, hogy terelget.
0: Na figyelj, vagy nem. Különös helyzetbe kerültek a gödöllői rendőrök, amikor augusztus 5-én megállítottak egy autóst, aki nem használta a biztonsági övét. Az igazoltatás során azonban kiderült, hogy a férfi éppen a gödöllői rendőrkapitányságra tartott, ahol egy korábbi ittas vezetése miatt kellett volna megjelennie a kihallgatáson. A rendőröknek azonban feltűnt, hogy a sofőr viselkedése alapján felmerülhet az alkoholfogyasztás gyanúja, ezért megszondáztatták.
1: Ja, ezt tudom, ez a jó cikk.
0: A készülék pedig megerősítette a gyanút. A férfi ezúttal is ittasan ült a volán mögé. A rendőrök így nem csak azt az ügyet intézhették, amely miatt a férfinak meg kellett volna jelennie a kapitányságon, hanem egy újabb eljárás is indult ellene.
2: Továbbá egy hullát találtak a csomagtartójában, és igen. De ez tuti. Én döntést is szültem, ez biztos, hogy igaz.
1: Azt mondod, hogy a gödöllőiek azok ilyenek?
2: Szerintem igen, csak az a kérdés,
0: de nem, hogy... ennyi józan parasztész mindenkiben van, hogyha éppen bocsánatot akarsz kérni, hogyha éppen megbánást akarsz tanúsítani, akkor legalább azt a fél órát, vagy legalább azt a fél napot megtiszteled annyira, hogy mondjuk akkor nem 2 snapszerrel nyitod a napot, vagy nem tudom, mivel
2: hát
0: snapszal.
2: Ez már csak az előző napi hatás volt, szerintem. Meg ahhoz, hogy bocsánatot tudj kérni, ahhoz azért fel kell szívnod magad. Tehát ő először bátorságot merített. Vagy lehet, hogy csak bombon megyet evett. Szerintem ez igaz.
0: Az a helyzet, hogy így mindkettőtök gyermekénél még ott van igazából az esély, hogy 10 évesen megdöntik Omár rekordját.
2: Ne.
0: Ugyanakkor ez a rekord nem létezik.
2: Hál' Isten!
0: De lehet még inspiráció számunkra.
2: Hál' Isten!
0: Jó, és a gödöllői férfi? Szerintem az egy egyértelmű tanulság, tehát, hogy használjunk biztonsági övet, mert egyébként nem lett volna egy probléma.
1: Én azért szeretnék hinni Omárban.
0: Megkínálta volna a bírónőt.
1: Kocincsunk, igen. Igen, esetleg,
0: na, egy békeital.
1: Látod, a kettőt össze kellett volna kötni, mert hogyha ő iszik meg 14 liter mána szörpöt, a kutyát nem érdekli a rendőrök közül, érted? Tehát, hogy ez kellett volna, hogy Omártól elvenni, a nem létező Omártól, és odaadni ennek a gödöllői férfinek.
2: Megiszik valaki 14 liter mána szörpöt, akkor nagyon siet. Akkor viszont gyors sajtás.
1: Ja, igen, tényleg nagyon kepiszim.
4: A műsor, ami mosollyal ébreszt minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig élőben a Forrás Rádióban. A srácok már készen állnak. Hamarosan innen folytatjuk.

0: jó felhangosítva, kávé bekészítve. Buenos Morgan! Buenos Morgan! Egy újabb óra indul a Forrás Rádió reggeli ébresztő sójával. Buenos Morgan! Buenos Morgan!
1: Buenos Morgan, mosolygos reggelt mindenkinek, mosolygos reggelt kívánok, így egyedül, ezen a héten ugyanis Ádi szabizik, úgyhogy őt csak és kizárólag a Best of pillanatokban hallhatjátok, ezekből azért bőven fogunk szemezgetni. Zsolt már itt van velünk, M1 Pesttől Tatabányáig nagyon erős a forgalom, illetve Pest irányába is, baleset nagyobb torlódás egyelőre nincs, de óvatosan. Köszi a friss infókat, igen, egyelőre egyébként én is ezt látom, picit távolabb tőlünk, Mosonmagyaróvár térségében Hegyeshalom felé. Az M1-esen egyébként felborult egy kamion a 155-ös kilométernél, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a határ felé vezető oldalon nagyjából 2 kilométeres torlódás alakult ki, ha valaki arra felé tervezne, akkor lehet, hogy őt ez érinteni fogja. Szóval best of pillanatok, de azért lesznek például vendégeink is a mai napon, úgyhogy mindenféleképpen érdemes lesz velünk tartani. Ha van útinfótok, jöhet 0620 978 978-ös.

0: zene, kevés duma.
1: Kevés duma.
0: Utóra csak slágerekkel.
1: Csak slágerekkel.
0: Hallgasd a koktélt minden hétköznap délelőtt 10-től délután 3-ig.

0: telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Gyerekek, tegnap beparkoltam, ott ült két ember a padon, és folyamatosan bámult. És így mondtam is anyunak, mert anyuval voltam, mondom neki, mondom, megvan a holnapi téma.
2: Hát mert ők a két lábon járó térfigyelő kamera.
3: Talán nem kéne mesztelenül sétálnod az utcán.
1: Ja, lehet, hogy ez volt a probléma, igen.
2: De ez milyen volt, ez a koncentrált bámulás? Tehát amikor így,
1: nem, ez a látat, hogy stírölnek.
2: Ja, vagy igen. A tátott szájjal. Bomba.
3: Az, folyott a nyál közben.
1: Azt nem tudom, annyira nem láttam el odáig.
3: mennyi az optimális? Tehát meddig bámulhatlak, hogy még ne zavarjon? Ez oké?
1: Hát ha beszélgetünk, akkor nyilván bámulhatsz.
3: Oké, de hogyha hogy most csak nézlek messziről, meddig nézhetlek?
1: Hát ne sokáig.
3: De mennyi az oké mégis?
2: Hátulról nézheted sokáig, azt nem veszi észre.
1: Ami már úgy nem zavaró, vagy nem tudom. Tehát ilyen, mit tudom én, rám nézel, végignézel, oké, konstatáltad, hogy ott vagyok, és akkor kész.
2: Utána kicsit elnézel, aztán visszanézel.
1: Tarts egy kis hatás született.
2: Tudod, hogy elnézel, anyám, ez tényleg ilyen jó nő. Visszanézel, tényleg ilyen jó nő.
3: De ilyenkor meg lehet azt csinálni, hogy úgy csinálsz, mintha nem oda néznél. Tehát, hogy úgy nézel vissza, hogy igazából a mögötte lévő dolgokat próbálsz úgy csinálni, mintha azt figyelnéd.
2: Lehet ilyet, nem tudom. Én amikor még ránézhettem más nőkre, akkor én azért ennél pofátlanabbul műveltem.
3: De egy másfél-két percet simán nézhetsz valakit, nem? Az még oké?
2: Okay? Én 3,5 percet is teljesen találónak éreztem mindig.
3: Összefügg-e az illetőnek a küleme és szimpátiája a bámulás elfogadott hosszával?
2: Tehát magyarán, aki jó képű, az tovább nézhet. Fordítok magyarra.
1: Ja, hát figyelj, nem tudom, mert azt sem tudom, hogy miért bámul. Hogy alapjáraton a bámulás zavar, mert nem tudom, hogy mi az oka.
3: Na. Állj. Honnan tudod, hogy bámult, ha te nem bámultad őt?
2: Jaj.
1: Hát egy idő után észreveszed, ha bámulnak. Ez tehát ha folyamatosan néznek, akkor azt érzed.
2: Persze.
1: És akkor persze, hogy oda nézel.
2: Nem, egyébként szerintem háromféle ilyen bámulás lehet. Na. Az egyik, amikor tényleg stíröl, mert mit tudom én, tetszel neki. Na, mondjuk ezzel én ritkán találkozom. Tehát, hogy ezzel igen. Nem is nagyon szoktam, de tudom, hogy van.
3: De honnan tudod? Na, mindegy,
2: de tudom,
3: igen?
2: Hogy van ilyen, hallottam már, igen. A másik
1: ezt
2: ez
1: te
2: a...
1: is művelted a... régen, mikor még lehetett.
2: Igen. A második a bomba bámulás, ezek a tátott szájúak, tudod?
3: De ez nem is biztos, hogy néz, tehát lehet, hogy csak éppen gondolkozik.
1: Igen, de azon látszik, hogy nem, igen? Nem téged bámul.
2: Igen, a harmadik, ami azért velünk úgy előfordulhat, én ezt most már meg tudom különböztetni, amikor felismer. Tehát amikor úgy néz meg, hogy mondjuk felismeri, hogy ki vagyok. Na ez lehet még.
3: Például a rendőr.
2: Miután elkérte a személyimet.
3: Várjon csak, ezelőtt volt az a rács. Nincs valami, ami... Egy fésű, vagy valami. Nézzük már meg.
2: Tudom. 26-os cella.
3: Az, a száraz kenyeres, tudom.
2: Ja.
3: Andi, és most akkor ez nyilván ebből a háromból, mert tényleg idegesített, akkor nem csak az úgy simán elbámuló, hanem a folyamatosan. Lehet ilyenkor valamit csinálni, hogy ne bámuljon?
1: Nem lehet. Nem. Vagy azt csinálod, hogy visszabámulsz, és akkor végigméred, és akkor zavarba jön, mert olyat csináltam már.
3: És akkor lesütjél hát, szemét egy
1: valamit. Vagy így szoktam egy ilyet csinálni, tudod, hogy
2: ez ilyen...
1: mi bár kell valami, tudod,
2: hogy nem tudod. Mindjárt repülő, bocsacsém. Hát,
1: amikor egy kicsit stresszesebb állapotban vagyunk, akkor szokott ez kijönni.
3: Hát én fogok elézzel ránézni, hogy még egy perc, egy ezres.
1: Ja, de tényleg. Árazd és pénzt fogok szedni érte.
2: Addit lehet stírolni, csak kicsi drága lesz.
3: Igen, PayPass, már mindent lehet, már minden, hogy le lehet húzni ilyen dolgokat. Jó,
2: ezt most le tudnám csapni egyébként, de nem teszem.
0: Buenos morgen, minden

0: amikor nem kell bocsánatot kérned a hangerőért.
1: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután 5-től este 7-ig.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Új konyháról álmodik, de túl bonyolultnak tűnik a csere. A Komód bútorüzletekben a konyhatervezés egyszerű. Életű látványtervvel megtervezzük a konyhát, ráadásul teljesen díjmentesen. Mi megszervezzük a szállítást, és be is szereljük. És akár 4 héten belül már az új konyhában készülhet a családi ebéd. Komód bútorüzletek Tatabányán, Tatán és Oroszlányon. Komód. Bebútorozunk.
2: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Szép reggelt kívánok! Iskola mellett is árult drogot egy dealer őrizetbe vették. Magyar napot tartottak az észak-macedóniai Krusevóban. Vetített képes történelmi előadás lesz Oroszlányban. Nemes Kitti vagyok, jönnek a részletek. A Tatabánya Erőmű Kft. Két napos karbantartást tart az erőműves berendezésein. Az augusztus 11-e és 12-e között zajló erőműves karbantartás ideje alatt a hőtermelés és ezzel együtt a használati melegvíz szolgáltatás szünetelt Tatabányán, mely az egész várostáv hős melegvíz ellátását érinti. Amennyiben az erőmű a karbantartást a meghirdetett határidő előtt befejezi és a hőtermelését megkezdi, akkor a TESZOL Zrt. A szolgáltatást azonnal újra biztosítja a lakosságnak. Megértését kérik. Őrizetbe vettek a ferencvárosi rendőrök egy kábítószerkereskedőt, aki egy általános iskola mellett is árulta a drogot, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság vasárnap a rendőrség honlapján. A ferencvárosi rendőrök a 31 éves férfit kábítószerkereskedelemmel gyanúsítják, négy vásárlója ellen kábítószer birtoklása miatt indult eljárás. Az esetről azt írták, lakossági bejelentések alapján visszatérően ellenőriztek több 9. kerületi ingatlant és azok környékét, mivel felmerült a kábítószerkereskedelem gyanúja. A gyanú szerint a 31 éves Elő Zoltán az elmúlt hónapokban a lakóhelye környékén és egy általános iskola mellett is árult kábítószert. Magyar napot tartottak az észak-macedóniai Krusevóban, ahol az 1956-os forradalom és szabadságharc leverése után 550 magyarországi menekültet fogadtak be, közölte internetes oldalán a helyszínről tudósító szabadkai Pannon RTV. Az akkori segítségnyújtásra emlékezve az észak-macedóniai magyar közösség 10. alkalommal koszorúzta meg az 1956-os menekültek tiszteletére állított emléktáblát, amelyet 2016-ban a Magyar Nemzet Politikai Államtitkárság támogatásával állítottak. A rendezvényre Észak-Macedóniából, Szerbiából és Magyarországról is érkeztek vendégek. Augusztus 13-án a Rákóczi Szövetség Oroszlányi Szervezete és Milleniumi Alapítványa 17 órai kezdettel Legenda és Valóság címmel tart vetített képes történelmi előadást. A rendezvényen halálának 570. évfordulója alkalmából Hunyadi János hadvezérről, valamint a Nándorfehérvári diadalról tart megemlékezést dr. Tóth Dominik történész. A helyszín a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Zámbó Kornél kiállító terme, a program ingyenes.
0: Időjárás.
1: Ma sok napsütésre, kevés felhőre számíthatunk a térségben, csapadék nem várható, többfelé élénk lehet a délnyugati szél, reggel 19-23, délután pedig 36 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és

0: felhangosítva, kávébe készítve. Buenos Morgan! Buenos Morgan! Egy újabb óra indul a Forrás Rádió reggeli ébresztő sójával. Buenos Morgan! Buenos Morgan!
1: 7 óra után járunk 4 perccel, mosolygós reggelt kívánok mindenkinek ezen a héten. Egyedül tartom a frontot itt a stúdióban, azért Ádi is itt lesz velünk a Best of pillanatok keretében mindenképpen, viszont ő ezen a héten pihen egy kicsit, én azt gondolom, hogy mindenkinek kell egy kis kikapcsolódás, na így van ezzel ő is, de természetesen emlékezetes pillanatok közül azért mindenképpen szemezgetni fogunk, meg persze hozom nektek ugye hagyományosan a csillagok üzeneteit is. Ilyenkor mindig szétnézünk egy picit az utakon, említettem már itt az első órában is, hogy tőlünk ugyan egy picit távolabb, de azért megosztom, mert hogyha valaki arrafelé tartana, jó, ha tud róla, felborult egy kamion az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, Moson-Magyaróvár térségében, a 155-ös kilométernél mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a határ felé vezető oldalon pedig nagyjából egy 2 kilométeres torlódás alakult ki, úgyhogy ha arrafelé mennétek, akkor ezzel mindenféleképpen számoljatok. Egyébként pedig azt látom, hogy ezt leszámít csak a szokásos, kisebb torlódás van Herceghalom térségében a főváros felé, szintén ugye az M1-esen, a településeken belül most még egészen nyugis a helyzet, de hát nyáron ugye ez mindig így szokott lenni, egy picivel visszafogottabb a forgalom. Na ebben az órában is akkor nyilván jönnek a csillagok üzenetei, körbenézünk majd még egyszer az utakon, meg persze best of pillanatok közül is szemezgetünk, ha van akár útinfótok, akár csak úgy üzennétek, SMS és Viber számunk változatlan 0620 978 9 978-as.

Főnököd legyen az első hang, amit reggel hallasz. Válaszd a Buenos Morgant! Ébredj minden hétköznap íj és Rolanddal és

0: Buenos Morgen! A csillagok üzentek, mi továbbítjuk. Jöjjön a horoszkóp!
1: Jöjjön tehát a hétindító horoszkóp. Kedves Kos, ma nagy lendülettel indulsz, de figyelj, nehogy kifuss az energiából még az ebédidő előtt. Egy váratlan dicséret bearanyozhatja a Bika mai napját. Fogadd el mosolyogva a bókokat. Kedves ikrek jegyű, jó híreket kapsz, de csak akkor derül ki a teljes történet, ha figyelsz a részletekre, úgyhogy koncentrálj erre nagyon. Ma a családod vagy a barátaid körében érzed igazán jól magad, kedves rák jegyű, a nap második felében lesz lehetőséget kikapcsolódni. A kreatív ötleteid most könnyen megvalósulhatnak, kedves oroszlán, úgyhogy nagyon fókuszálj arra, hogy ne hagyd őket fiókban porosodni. Egy kis rendrakás a fejben és a környezetedben csodát tehet ma, kedves szűz, figyelj oda arra, hogy kellően precíz légy. Meglepően könnyen juthatsz ma kompromisszumra, kedves mérleg, ennek viszont egy előfeltétele van, ha kellően nyitott maradsz. Egy titok kerülhet napvilágra, na nézzük, hogy ez hogyan érinti a Skorpiót. Hát, kedves Skorpió, ez bizony a környezetedben ma mindent új megvilágításba helyez majd. A kaland ma is megtalálja a nyilas jegyűt, egy fontos dolog van, légy bátor igent mondani. Ma meghozhatja a gyümölcsét a kitartás, legalábbis a bakjegyű számára, csak légy emellett kellően alázatos is. Bearanyozhatja a vízöntő mai napját valami, mégpedig egy régi ismerős üzenete, ami azonnal mosolyt csal majd az arcodra. Kedves halakjegyű, ma könnyebben kimondod, amit érzel, ez azért nem lesz baj, mert ma ezzel közelebb kerülhetsz valakihez.

0: minden reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Óriási iskolakezdési akció a Papír Plusznál, a Tatabányai Vértest Centerben. Herlitz, Ico, Topmodell, Ars Una, Dorco, Puma, Converse, Lizzy, iskolatáskák, hátizsákok, füzetek, tollak, ceruzák, mappák, hatalmas választékban, szuperárakon. Nálunk szakszerű segítséget kapsz a tanszerek kiválasztásához. Ráadásul minden 10.000 forintos vásárlás után 1.000 forint értékű vásárlási utalványt adunk ajándékba. Részletek az üzletben. Papír Plusz. Minden, ami az iskolába kell.
2: Ahány történet, annyi héra árnyalat. Találd meg a saját történeted a készre kevert héra, MyColor vagy héra keramik színek között. Vagy fedezd fel a héra árnyalataiban rejlő több ezer további lehetőséget, és kevertest ki a kedvencedet. A te történeted milyen színben ragyog? Héra. A te árnyalatod a mi szakértelmünk. Keresd a Kósa festékboltban Esztergomban a Rudnai Sándor tér egy szám alatt.
3: Nyár, napsütés, élmények. Irány Komárom. Programot keresel a hétvégére? Városnéző túra, fürdőzés, családi kikapcsolódás vagy egy jó étterem? Minden egy helyen. iránykomárom.hu. Fedezd fel a város látnivalóit, programjait és legjobb ajánlatait. iránykomárom.hu. Kattints rá! Komárom. Határtalanul jó.
4: Ha egy igazán jó barátnős estére vágytok, megvan a következő programotok. Nevetés, titkok és egy este, amiről még napok múlva is beszélni fogtok. A Loft, avagy csak a barátnőd ne segítsen. Egy színházi vígjáték, ami a nőkről szól, de valahogy mégis mindig a férfiakról. Augusztus 14-én 20 órától a Tatai Szabadtéri Színpadon. Jegyek 5000 forinttól a hellotata.hu oldalon és személyesen a Tatai Malomkertben.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Jó!

0: Közlekedési információk a Forrás Rádióban.
1: Az utakon a helyzet változatlan, továbbra is érvényes, hogy felborult egy kamion az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán. Tőlünk picit távolabb Mosonmagyaróvár térségében, viszont hogyha valaki esetleg arra haladna, akkor mindenképpen tudjon róla, hogy a 155-ös kilométernél mindkét oldalon a leállósávon halad a forgalom. A határ felé vezető oldalon közel 5 kilométeres már a torlódás. A főváros felé a szokásos szakaszon nagyjából ott Herceghalomnál van némi nemű lassulás, illetve torlódás. Ezen kívül semmiféle balesetről és fennakadásról nem tudunk. Ha ti igen, akkor várjuk, hogy megírjátok 0620 978 978 5-ös.

0: telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Hello! Közben a tapsoló brigád megkapta a gázsiát. Felidegesítettem magam nem kicsit, úgyhogy most mindenki figyeljen, mindenki vegyen a kezébe papírt. 6260894.
2: Na, aki vissza tudja mondani, az kap egy túrórudit. Nem
1: miért?
2: Tőlem, hanem az állítól.
1: De felhúzták az agyamat. Ez a miből ki a csőrünket rovatba majd belemegy. Kaptam egy e-mailt az államkincstártól, hogy most azonnal lépjek be, valami nagyon fontos dolgot akarnak mondani. És hát először felmentem ugye a felületre, ott nyilván gondoltam, hogy akkor megpróbálom ezt a DÁP-os bejelentkezést, ezt a digitális állampolgáros dolgot. Bementem oda, akkor ott elfogadták a bejelentkezésemet, és mondták, hogy engedélyezem, hogy belépjek a kincstárba, engedélyeztem, visszaléptem, a kincstár jelezte, hogy sajnos így nem lehet belépni. Jó, akkor kell a jelszó. Beírom a jelszavamat, nagyjából emlékszem rá. Beírom, nem jó, nem enged be. Megpróbálom a másikat, az se jó, az se enged be. Akkor kérek új jelszót, rendben, kérek új jelszót. Felmegyek a felületre, kérem az új jelszót, beírom az új jelszót, erre közli, hogy ne adjam meg azt a jelszót, ami az előző nem tudom hányban volt. Mondom, az előbb ezzel próbáltam bemenni, és nem engedtél be.
2: Akkor elgépelted.
1: Nem, mert kis szemecskével megnéztem, hogy mi van.
2: Ja.
1: Adtam új jelszót, bementem az új jelszóval, akkor most beléptem oda, ott megadtam az új jelszót, azzal beléptem, ott SMS kód, rögzítőkód, stb. Ez a harmadik, amit kapok, és azért mondtam el ezt a számot, mert felhúztak, és ide van írva, hogy ne ossza meg senkivel ezt a kódot. Én megosztottam!
2: Ezért elmondtad a adásban.
1: Megosztottam, persze, hogy megosztottam, és most végre bejutottam az államkincstár felületére, de most megad egy kvízt, amit, hogyha végig kitöltök minden lépést, hogy mit csinálsz, ki vagy te meg izé, akkor talán majd bejuthatsz arra a felületre, ahova be kell jutnod. Hát pukkadjanak már meg!
2: Nem lehet, hogy ez a fontos info, ez a kvíz, ezt akarják kitöltetni.
1: Ezt a kvízt kell megcsinálnom. Várjál, visszamondta Mónika, mindjárt lecsekkolom, hogy jót mondott-e. Ez nem hiszem, hogy megvan, várjál. Mondjad, milyen számot írt oda?
2: Mónika?
1: Nem, jó. 0680-880-880. Jaj, de tényleg, ez mennyire bosszantó, amikor azt mondják, hogy megegyszerűsítik az életet, és hogyha én így felcseszem magam rajta, akkor szerinted egy nyugdíjas, akinek ugyanúgy be kell lépni erre a felületre, minden tiszteletem az övé, az hogy oldja ezt meg?
2: Hát ugyanúgy szitkozódva, mint te.
1: De hogy ez valakit boldogít, hogy ez ilyen?
2: Hát biztonságos, tudod.
1: De akkora biztonságban érzem magam, hogy saját magam nem jutok be a saját pénzemhez.
2: Az nem biztos, hogy pénz, az, hogy
1: államkincstár,
2: hát persze, azért az nem azt jelenti, hogy ott akkor mindig pénzt adnak.
1: Nem, ez itt a hajnalnak a titkos szemléje, tudod, amit ilyen havonta butalunk rá, mert megtámogatja az állam, és akkor mindig ebből veszem az Apple cuccokat. lehet, hogy már mínuszos.
2: Ez az, amiről a Petra nem tudhat.
1: ez a titkos számlánk, igen.
2: Jó van.
0: Buenos morgen, minden hét.

0: állunk. Itt telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Figyelj, bejutottam, megcsináltam a kvízt. Hát ez minden kérdés olyan volt itt az államkincstár kvízben, hogy kellett volna egy olyan választási lehetőség az opcióknál, hogy közöd. De most tényleg?
2: Azért ez, ha várjál Andinak, akkor ne tegyük oda, mert azért ő kicsit antiszocia.
1: De ilyeneket kérdez, hogy számíthatunk-e arra, vagy tervezed-e, hogy a következő időszakban valaki 30 millió feletti összeget utal a számládra?
2: Amúgy nagyon vágyom rá.
3: Nem tervezem, de
1: örülnék. Jöhet. És akkor van 26 ilyen kérdés, és mindegyiknél ott a csillag alul, meg ott, hogy a csillaggal megjelölteket kötelező megválaszolnom. Megválaszoltam mindent. Volt egy olyan opció, hogy nem tudom, úgyhogy én végigmentem. Hát tényleg, hagyjatok már békén.
2: Jó, magabiztos embereknek az teljesen jó.
0: Buenos morgen, minden

0: 99. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
2: Mindenki hallja.
1: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
2: www.forrasradio.hu.
3: Itt a nyár utolsó hónapja, és vele együtt a tanévre való készülődés minden költsége. A Plazma Center most egy igazán nagy emeléssel segít kimatekozni a költségeket. Sikeres augusztusi alkalmassági vizsgálat után már életed első két adásával 65 ezer, az első 5 plazma adásoddal pedig összesen 155 ezer forint juttatásra tehetsz szert. A Plazma Center közösségéhez csatlakozva nem csak az iskola kezdés válik könnyebbé, de az életmentő gyógyszerek elkészítéséhez való hozzájárulásoddal egyúttal a világot is jobb helyé varázsolod. Nagyon sok szeretettel várunk. Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
4: Srácok, ha a feleségem rájön, hogy elmegyek veletek erre a szingli bulira, kinyír.
5: Ó, Roli, nyugi. A csajom szerint úgysem mer senki hozzánk szólni.
6: Pontosan. Plusz, ha valaki mégis bepróbálkozna, csak megmutatom neki a makettgyűjteményem fotóit, és azonnal elmenekül.
0: Ugye tudod, hogy te is hivatalos vagy a nyár legjobb?

0: Forrás Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! A szívügyének nevezte a fizikai és a digitális akadálymentesítést a szociális és családügyi miniszter. A KDNP pályázati úton választja ki delegáltját a médiatanácsba. Mindenhol kánikulában lesz részünk. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. A szívügyének nevezte a fizikai és a digitális akadálymentesítést a szociális és családügyi miniszter vasárnap a közösségi oldalán, miután Békés vármegyei látássérült sorstársainak mutatta meg a minisztériumot Ériás Eszter esélyegyenlőségi és akadálymentesítési államtitkárral és Galambos Katalinnal, a fogyatékossággal élő emberek egyenlő esélyű hozzáféréséért felelős helyettes államtitkárral. Kátai Német Vilmos kiemelte, hogy a mindennapokban sokszor akadályokba ütköznek a legegyszerűbb dolgokban, egy-egy ügyintézés során vagy a közlekedésben. A miniszter a posztban fontosnak nevezte azt is, hogy legyen munka a fogyatékossággal élő emberek számára. A kereszténydemokrata néppárt pályázati úton választja ki delegáltját a médiatanácsba, közölte Latorcai Csaba, a KDNP ügyvezető alelnöke vasárnap az MTI-vel. Latorcai Csaba a KDNP frakciójának döntését ismertetve elmondta, várják azokat a keresztény-kereszténydemokrata gondolkodású, független és a médiában tapasztalatot szerzett szakirányú végzettséggel rendelkező pályázókat, akik megfelelnek a közmédia testület tagjaival szemben támasztott feltételeknek. Miután a médiatanács tagja nem folytathat pártpolitikai tevékenységet, pártnevében nem nyilatkozhat, a támogatottak a kereszténydemokrata értékeket pártpolitikamentes alapon képviseli, rögzítették. Ma időjárási front nem lesz felettünk, de a magasban melegebb légtömeg áramlik fölénk, így mindenhol kánikulában lesz részünk. Emiatt a melegfrontra érzékenyek körében fejfájás, migrén, keringési panaszok, vérnyomás problémák, szédülés és rosszulét egyaránt jelentkezhet. Ugyanakkor fáradékonyabbak, tompábbak, dekoncentráltabbak lehetünk. A szeresebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság is előfordulhat. Ne tartózkodjunk huzamosabb ideig a tűző napon, mert könnyen napszúrást, hőgutát kaphatunk. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között országszerte erős, illetve nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelére, tanácsolja az időkép. A 27. Tatai Barokk Fesztivál alkalmából kortárs barokk címmel rendeznek kiállítást Tatán. Az érdeklődőket augusztus 15-én 17 órára várják az Angolkerti Eszterházi nyári lakba. A tárlatot Kövesdi Mónika művészettörténész nyitja meg.
0: Időjárás.
1: Ma napos száraz idő várható, amelyet csak időnként zavarhatnak gomoly felhők az északi és nyugati tájakon. A déli délkeleti szél a Dunántúlon több felé élénk lesz, délután 36 fok valószínű. Kedden sok napsütésre és csak kevés felhőre számíthatunk.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluli

0: felhangosítva, kávébe készítve. Buenos Morgan! Buenos Morgan! Egy újabb óra indul a Forrás Rádió reggeli ébresztő sójával. Buenos Morgan! Buenos Morgan!
1: 8 óra után járunk, 4 perccel, mosolygos reggelt mindenkinek. Buenos Morgan, sziasztok! Én egyedül ezen a héten itt a stúdióban, de természetesen azért ugye Ádit is hallhatjátok. Ebben az órában is lesznek best of pillanatok, viszont vendégek is. Hogy mivel kapcsolatban, nem sokára elárulom, előbb azonban még nézzük, hogy milyen időjárásra készülhetünk ma. Hát kérem szépen, nem túl meglepő módon kánikulával indul a hét. Sok napsütésre, kevés felhőre számíthatunk a térségben, csapadék pedig nem várható. Több felé megélénkülhet a délnyugati szél, de szerintem ez kifejezetten jól tud esni az ilyen meleg időjárásban. Egyébként nagyjából 35 fok lesz a csúcs így napközben, hát elsősorban a déli, kora délutáni órákban. A hét közepén némi visszaesés lesz majd tapasztalható, értsétek jól, 30-31 fok lesz nagyjából a csúcs, mondjuk olyan szerda csütörtök magasságában, aztán a hétvégére vissza melegszik. Ennek azért úgy nagyjából örülni fogunk, mert hogy a Forrás Rádió strand turnéja folytatódik hétvégén. Vasárnap Komáromból a Brigéció gyógyfürdőből jelentkezünk délután 1 és este 6 óra között, úgyhogy az a jó kis strandidő, az a vasárnapra jelzett 35 fok, az szerintem kifejezetten élvezhető lesz, például a medencéből vagy a medence mellől. Na és akkor mi vár ránk, mi vár rátok ebben az órában? Vendégek érkeznek, mégpedig a második Tatabánya Fight Night kapcsán érkeznek majd a szervezők, ugye a főszervező Dancs István, illetve az a Kín Hefner Dávid, aki a tavalyi évhez hasonlóan ezúttal is a fő meccset vívja. Magyarország-Szerbia összecsapás lesz egyébként. Ez is már hasonló volt az elmúlt évben is, az idei évben, hogy mi változik. Egy biztos, hasonlóan látványos harcművészeti gálára, küzdősport gálára készülnek a srácok. Ugye leginkább itt a K1 szabályrendszer játsza majd a főszerepet. A részleteket nem sokára ők maguk elárulják. Ha pedig közben üzennétek, vagy van útinfótok, ne tartsátok magatokban. SMS és Viber számunk még mindig 0 6 20 97 8 97 8 5-ös.

0: Sopranos.
1: Bunyózni fogunk a következő percekben, csak verbális a hál' Istennek.
2: Hello.
1: Közeleg ugyanis egy olyan este, amelyet hát tavaly is már jól beharangoztunk nektek. Az volt az első Tatabánya Fight Night, most pedig logikus módon jön a második.
2: Wow.
1: Ugyanebből Dancs István, illetve King Hefner Dávid már itt velünk a stúdióban. Szevasztok, srácok!
3: Jó reggelt, sziasztok!
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: Na, hát először is egy kicsit térjünk ki a tavalyira, mert ugye tavaly, amikor beszélgettünk, akkor még itt azért voltak nyilván várakozások, meg azért volt bennetek izgalom bőven, az nyilván most is van, de azért most már van ugye egy év tapasztalat a hátatok mögött. Milyen volt az első, hogyan éltétek meg, mennyire érezted is ti azt sikeresnek?
3: Sikeresnek éreztem, a szervezésben voltak problémák, és az idei évben ezt kompenzálni fogjuk, és sokkal jobb lesz. És nagyobb harcok lesznek, új emberek is bunyóznak, úgyhogy a tatabányai közönség szerintem elégedett lesz.
2: Na jó, de hát gondolom kellett a tanulópénz, tehát ez volt az első.
3: Persze kellett tanulópénz, a szervezésben sok mindent tanultam, és kicsit úgy éreztem, hogy a szervezés teljesen elvette a fókuszomat, és a másik oldalról a versenyzői szempontból nem volt annyira fényes szerintem.
2: De egyébként tudtad élvezni a szervezést? Tehát élette ezt a műfajt?
3: Hát őszinte lehetek, annyira nem. De...
2: Tehát jobb lenne, ha valaki megszervezné, de a fontos annyira neked, hogy megcsinálod.
3: Hát nem, én abban hiszek, amit én csinálok őszintén, és ebbe bízok. Most tanultam egyértelműen a hibáimban, amit tavaly elkövettem, most idén ezeket kompenzáljuk majd.
1: Összességében viszont a visszajelzések tök jók voltak
3: a visszajelzések, jók voltak. Én egyértelműen láttam egy-két bakit, de az a közönség nem hiszem annyira feltűnt, de nekem azért igen. Ezek javítva lesznek.
1: Igen, hát ugye mire megy a közönség? Legyen jó a szakmai színvonal, ugye legyenek jó bunyósok, meg ugye legyen az egésznek azért egy látványos körítése.
3: Igen, a látványos körítés megvolt, a bunyók is jók voltak, a estő fő programjában Magyarország-Szerbia az döntetlen lett tavaly, most idén ezért ugyanúgy csinálunk egy ilyen, hogy dőljön el, hogy akkor Magyarország vagy Szerbia lesz a jobb, most három magyar és három szerb fog bunyózni, Busz Dániel, Csonka Zsolt és a főmérkősen King Hefner Dávid.
2: Na, és visszavágó.
1: Akkor fordítsuk is akkor a mikrofon gyorsan a Dávidhoz, mert hogy ő is itt van velünk a stúdióban. Dávid, Vasa Kecsics, itt van előttem a név, hát nekem semmit nem mond, remélem neked többet. Bele fogsz bunyózni, ugye?
4: Igen, hát ugye egy szerb származású fiatalemberre fogok megküzdeni, ugye mindig egy kőkemény ellenfélre számolunk. Igazából a felkészülésem az teljes mértékben jól haladt, nagyon kemény volt, konkrétan minden nap napi két edzésem volt, vagy még egy kis plusz, ugye az hetente több mint 10 edzés jelent. Ugye annyi van, hogy az első Tatabánya Fight Night után láttuk nyilván a hibákat, az, hogy egy kicsit a kézkombinációk, meg úgy maga úgy a kezem az elmaradt, úgyhogy most ebben az évben most már külön box edzéseim is vannak, úgyhogy remélem, hogy ez majd most a következő meccsen ez most ki fog majd jönni belőle.
1: Ismered bármennyi, bocsánat, tehát csak tényleg érdekel, hogy ismered valamennyire az ellenfeledet, vagy pedig te csak saját magadra koncentrálsz?
4: Hát nyilván ugye ilyenkor azért ugye utána nézünk, ugye, hogy mit lehet róla látni. Persze egyébként több meccs is van fent róla a YouTube-on. Láttuk nyilván ugye az előnyeit, meg a hátrányait, azt, hogy majd mit kell majd csinálni, de amúgy egyértelműen egyébként saját magamra koncentrálok és a felkészülésemre.
2: Én biztos ilyenkor azt csinálnám, hogyha profi harcművész lennék, hogy olyan videókat töltenék fel magamról, amikben béna vagyok. Igen, hogy ne lássál meg mindent, amit tudok. De pont ezt akartam kérdezni, és akkor ez lehet, hogy teljesen nagy butaság, hogy olyan nincsen, hogy te hívsz ki valakit. Tehát azt mondod, hogy ellenfelet kérünk, és akkor ők választanak, hogy kit küldenek ellened?
4: Hát igazából amúgy egyébként van ilyen, tehát hogyha mondjuk esetleg ki szeretné valakit hívni, létezik ilyen, de viszont általában ugye a szervezésben úgy van, ugye, hogy mi szeretnénk egy ellenfelet, megadjuk ugye azt a pontos súlyt, meg ugye, hogy hogyan szeretnénk, és igen, akkor lesz egy ellenfél.
1: És ugye ez különösen szerintem utánpótláskorban egy komoly kihívás is, ugye azért itt az ellenfél keresés például, és akkor egy picit az Istihez pörgessük vissza a miksit, hogy azért ez talán az egyik legkomolyabb szervezési feladat, ugye, hát, hogy mindenkinek találni méltó ellenfelet, akivel azért egy jó meccset tud vívni.
3: Hát ez nagyon nehéz, főleg most valamiért idén nehezebb ellenfelet áll, mint tavaly. Én azt látom, hogy a küzdősport valamiért a versenyzők nem akarnak versenyezni, vagy nem tudom, egyre kevesebb, egyre nehezebb lekötni egy mérkőzést. Most ugye ez, én elkezdtem már egy 5 hónapja ezt, hogy ellenfelet keressek, és például még most sincs ellenfel a Szabó Rolandnak például, úgyhogy ez...
4: Egészen, ugye, hogy ez igazából szerintem azért van, ugye, így, hogy az edzőkkel beszélünk, hogy konkrétan az egyesetek nyáron nem edzenek.
2: Tehát, vagy hogy fél tőletek mindenki.
4: Tehát

0: bocsi, de hát most ugye nem tudunk embert adni, mert most a nyári időszakban mi most ugye...
1: De igen, és nem pont egyszer. Erre akartam rákötni, mert emlékszem, hogy a múltkor is beszélgettünk már erről, hogy így hogyan befolyásolja ezt az egészet a nagy meleg.
2: Hát egyértelműen most befolyásolja, meg így nehezebb, ugye nagyobb akaraterő kell, hogy valaki lemenjen a terembe edzeni, de aki ezzel a sporttal komolyan akar foglalkozni, akkor az a meleg vagy hideg az nem lehet mérvadó. Ha valakinek komoly céljai vannak egyértelműen, akkor nyáron, télen, ha esik, ha fúj, edzenie kell.
3: Ami szerintem pozitív, hogy a tavalyi évhez hasonlóan azt látom azért idén is, ha végig futok a párosításokon, hogy például innen Tatabányáról itt vagytok ugye ti is, ugye igen. A Küzdősport Egyesület, meg ott van a Bányász Gym is, tehát igen, hogy igen, azért erre idén is szándékosan törekedtetek?
2: Igen, igen, én szeretnénk azt, hogy minden Tatabány lehetőséget kapjon, hogy ez egy összetartó közösség legyen egyértelműen. Bunyózik a Samuel Martin, a Samu Káves és a Bányász Gym versenyzője, bunyózik a Csonka Zsolti a Bányász Gymből, bunyózik a Németh Jani is. Csak az még ugye nincs a kiírásba, de az egy ilyen meglepetés mérkőzés lesz.
3: Na, akkor most már mindenki tud róla, azért a Janit szerintem nagyon sokan szeretik, tehát igen, azért igen, egy olyan figura, aki egy közkedvelt
2: harcunk. Igen, igen, igen.
3: Ez tök jó, hogy elmondtátok, mert azért szerintem a...
2: Ez fontos információ, igen.
3: Igen, a Janit bunyózni látni az azért szerintem egy nagyon-nagyon klassz dolog, és azért azt látom, hogy valóban azért jó pár együttesít képviselteti magát, Magyarországról is, szerbek. Azt hadd kérdezzem már meg, mert ez egyébként engem tavaly is érdekel, de most már van egy év tapasztalatotok. Hogy nyilván azért a szerbekről azt lehet tudni, hogy egy hihetetlen szívós, általában ugye egy kifejezetten harcos sportolókat tudnak ők adni. Ez volt a tavalyi tapasztalat? Tehát, hogy ez mondjuk az idei felkészülést bármilyen szinten felülírta szakmailag?
2: Hát igen, egyértelműen most tavaly voltak a felkészülésben egy-két hiba, szerintem azokat most egyértelműen kiköszöböltük, sokkal több sparringot rendeztünk, éles sparringot rendeztünk, a szerbek tényleg nagyon kemények, a Balkán vidékről jövő harcosok azok mindig szívósak, és nem ismernek kegyelmet, és tényleg győzni jönnek.
1: Egyébként én nézem közben a programot, elég sűrű, tehát ilyen nagyjából ilyen 10 perc, meg 15 perces szünet fér bele, és pörögnek a mérkőzések egymás után.
2: Igen, tavalyhoz képest annyiba változtattunk, hogy csináltunk egy olyan előprogramot, hogy lesz 17 órakor lesz ugye a kapunyítás, 17-15-kor elkezdenek az ültetőmérkőzések, az ültetőmérkőzésben helyi fiatalok kapnak lehetőséget, hogy meg tudják mutatni magukat Tatabányának. És utána 6-kor egyértelműen lesz egy gála megnyitó, és 18-15-kor kezdenek a profi mérkőzések.
3: Megvan egyébként a kellő utánpótlás? Hogy látjátok ti ezt, akik azért a hétköznapok során is ezzel foglalkoztok? Megvan a kellő utánpótlás? Tehát a gyerekek, mert azért tényleg gyerekekről beszélünk, mennek szívesen az edzőterembe, és bele is teszik a kellő melót, mert én azt gondolom, hogy ez is egy fontos dolog.
2: Én úgy látom, hogy mostanában a régi gyerekekhez képest nagyobb a kontraszt, mert régen sokkal több olyan gyerek volt, aki ugye a számítógép meg az internet sem, és így beleszól, inkább otthon van a PS-eznek, de van egyértelműen a kivétel, akik ugyanúgy beleteszik a munkát. És azért mondom, hogy nagyobb a kontraszt, valaki nagyon elhivatott, vagy valaki nem. Nincs köztes, én ezt látom.
3: Nyílik az olló gyakorlatilag.
2: Nagyon, igen, igen.
3: Aha. Tök durva, mert egyre több edzőtől hallom ezt, tehát úgy látszik, hogy ez egy ilyen általános generációs jelenség.
2: Szerintem igen, igen.
3: És nem annyira sportág függő. Egy picit akkor még a Dávidot hadd kérdezzem, hogy azért az utolsó hetek vannak előtted így a felkészülésben, mert ugye 29, hangsúlyozzuk ki, hogy augusztus 29-én rendezitek ugye a második Tatabánya Fight Night-ot, ugye a Földimre sportcsarnokban ezúttal is. Szóval ez a körülbelül 3 hét, ami még így hátra van, ez hogyan telik majd számodra a felkészülés utolsó 3 hete?
0: Még majd egyébként majd jövő héten majd még lesz nekünk egy edzőtábor, ugye az majd ugye nyilván ezt még megnyomjuk, még majd a jövő hét szombaton is majd lesz még egy utolsó éles kesztyűzés, ugye az még ugye nyilván fontos, aztán már így igazából az utolsó 2 hétben ugye akkor már nem nagyon szoktunk bunyózni, abból már visszaveszünk, és hát jön a drasztikus rész, a súlyhozás.
1: Na ezt akartam kérdezni, most fogyni kell vagy hízni?
0: Fogyni.
1: Mennyit?
0: Hetet.
1: Heted, egy-két hét alatt?
0: Igen, de igazából maga úgy az a vízhajtás, ugye az már az utolsó 24-48 óra lesz. Nehéz, de hát...
1: Mennyi meló nekünk lefogyni 7 kilót?
3: Ja, hát figyelj, nem lehet összehasonlítani, tehát hogy azért egy sportoló, de hogy Dávid, azért ehhez gondolom hozzá vagy szokva.
0: Hozzá vagyok szokva egyébként, igen.
3: Az évek meg a rutin.
0: Tehát amúgy egyébként ezt úgy gondolom magamról, amúgy, hogy egyébként én mindig szoktam hozni a súlyt, és azt mondom, hogy eléggé könnyen megy. Nyilván ezt szóval csinálni, nehéz, de mindig megvan.
1: Egyébként a mérkőzés után mi az első, amit benyomsz? Egy jó hamburgerre beülsz valahova, vagy...
0: Igen. Tehát tényleg? Az a lényeg, hogy gondoltam. Valamilyen szarkaja.
3: Valami gyorskaja, ami rengeteg kalóriát hirtelen ad, meg energiát. Igen, igen, igen. Jó, srácok, tehát augusztus 29, második Tatabánya Fight Night. Talán beharangozhatjuk, hogy egyébként belépőket majd lehet nyerni nálunk a Buenos Morganben.
1: Nagyon jó.
3: Úgyhogy mindenféleképpen emiatt kövessétek. Egyrészt a Facebookon, ugye ott van az esemény, a Facebook esemény, mindenféle részletet. Én azt gondolom, hogy ott meg lehet találni. Nálunk majd lehet belépőket nyerni. Mit kívánjunk nektek is így az utolsó hetekre? Még nyilván találjunk ellenfelet, jó? Tehát kinek keresünk még
2: Szabó
3: ellenfelet?
2: Szabó Rolandnak, aki most hallgatja a rádiót, akkor Szabó Roland 14 éves, bocsánat, 13 éves és 42 kilóba.
1: Nevezhetünk valaki... egy hallgatót is?
2: Rendelkező éves sportolvasó és bárki, igen.
3: Úgyhogy akkor várunk ellenfél jelöltet is a Rolandnak. Egyébként pedig nyilván azt kívánjuk nektek, hogy legalább hasonlóan sikeres legyen, mint a tavalyi, és mondjuk ne legyen ekkora dögnagy kánikula, hanem egy kellemes időben egy nagyon jó, nagyon hangulatos rendezvényt tudjatok összehozni.
2: Nagyon szépen köszönjük, reméljük így is lesz.
3: Dancs Istvánnal és Kinghertnál Dáviddal beszélgettünk. Köszönjük. Tehát a témánk pedig a második Tatabánya Fight Night volt, amit augusztus 29-én rendeznek a Tatabányai Földi Imre Sportcsarnokban.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Bútort vásárolni sokszor bonyolultnak tűnik. Hogyan vigyük haza? Ki szereli össze? Mi lesz a régivel? A Komoot bútorüzletekben azonban egyszerű a megoldás. Ön csak válassza ki a bútort, és mutasson rá, hová kerüljön. A szállítást, az összeszerelést és a régi bútor elszállítását mi intézzük. Komoot bútorüzletek. Tatabányán, Tatán és Oroszlányon.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: kellnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Arról van szó, és itt szeretném, hogyha ennek a rovatnak a végén igazságot tennénk, hogy állítólag a 20 éves fiatal srácok, mondjuk úgy...
2: 20 éves, nem 20 éves, 20 éves. 20 éves.
1: Jó, 20 éves fiatal srácok, csitrik.
2: Csitrik? Azt lányokra szokták mondani. Igen.
1: Tudom, mert mi a csitrinek a férfi megfelelője? Csitár.
2: Csitári jegyek alatt.
1: Igen, hogy ők nagyon nagyra vannak magukkal.
3: Akkor
1: és sokszor.
2: Bájgunár.
3: Nem azt szokták?
1: De lehet egyébként, igen. Sokszor azt gondolják magukról, hogy ők sokkal több, mint amennyik, és hogy ők a fő nyeremények a nők számára. Hát tudod, ez az első, én kiszabadultam a piacra, itt vagyok, most már nem mama hotel, apa hotel, most már van saját PlayStation-öm, nem a szüleimét használom, tehát hogy van egy ilyen előrelépés az életben. És állítólag a nők szerint ez a korosztály nagyon túlértékeli. És amiben én igazságot szeretnék tenni itt a rovat végén, hogy miért vonzódnak a nők a leggyakrabban az idősebb férfiakhoz, illetve arra is érdekelne a válasz, hogy szerintünk, és ezt minden hallgató is írja meg, kérlek titeket, mi a legideálisabb férfikor? Tehát Roland, te mikor voltál a legfickósabb?
2: Olyan kifejezéseket úgy szeretem, hogy énekel dobálózol.
1: Illetve szerintünk mi az aranykorunk? Tehát nem az aranyerünk, az később jön, az aranykorunk.
2: Az aranyerünk később jön, az aranykor. Én azt szoktam mondani, hogy azért egy férfi az azért ugye az élete csúcsán van olyan, hát 30-tól mondjuk 55 éves koráig.
1: Ekkora blokkot adsz magadnak?
2: Hát magamnak igen.
1: Tényleg? Tehát nem tudsz mondani egy olyan életkort, amire azt mondod, hogy na ez a csúcs.
2: Nem, tényleg nem tudok, mert hogy szerintem ez folyamatosan változik.
1: Szerintem 32.
3: Ezt most miből szűrted le?
2: Klasszikust idézve. Miből számoltak?
1: Matematikusan? Igen, nagyjából egyébként az. Hát igen. Nagyjából az, igen. Lehet, hogy kicsit később, mert hogy ugye, de én akkor voltam a legjobb formában, tehát hogy én ezt határozottan meg tudom állapítani, amikor így az esküvő előtt így a feleségemmel a randizós időszak volt. Tehát én azt mondom, hogy az volt a fénykor, hogyha ott lehetett volna nyomni egy stop gombot, akkor ott benyomtam volna, és akkor abban, hogy megmaradok, ott egy kicsit edzettem, és jó volt minden, és hogyha visszanézem a képeket, akkor azok a képek, amik, hát akkor nyilván nem voltam elégedett magammal, de azt mondom, hogy na, ott volt a csúcszóna. Nincs ilyen, ahol benyomtad volna a stop gombot, vagy még jön majd az?
2: Hát nem tudom, remélem, hogy jön. Hát mondjuk tavaly, amikor lefogytam 9 kilót, akkor utána azért egész jól éreztem.
1: Ott kellett volna nyomni egy stoppot?
2: Ja, igen.
3: De figyelj, szerintem az is kérdés, hogy lelkileg egyébként mennyire, tehát hogy most érzed mondjuk magad jobban, vagy 30 évesen. Tehát, hogy...
2: Az a baj, hogy már annyira szar a memória, nem emlékszem, hogy voltam 30 évesen.
1: Ja jó, oké, tehát akkor lehet az is egy módszer, hogy megvárod azt, amikor már abszolút nem lesz memóriád, és mindennek örülsz, és ott nyomsz egy stoppot, és akkor mint az aranyhal ilyen 5 másodpercig.
2: Igen. Nem, hát figyelj, megvolt annak is, tehát hogy 20 éves korom elején mi volt? Fősuli, csajozás, bulizás.
1: Na jó, de értem.
2: Utána meg aztán ugye megállapodtam. Akkor ugye elkezdtünk közösen egzisztenciát építeni, annak is megvolt a maga szépsége. Aztán jöttek a gyerekek. Tehát, hogy az is egy tök izgalmas időszak volt, mikor kicsik voltak.
1: Jó, de te azt kimered jelenteni, hogy te még a csúcsidőd előtt vagy most? Mert én már szerintem túl vagyok a csúcson.
2: Én benne vagyok.
1: Te benne vagy? Aj, róla, de ilyet nem...
3: De jó ez.
1: Oké, de hogyha mindennek van egy teteje, tehát a jéghegynek is van egy teteje, tehát hogy oké, értem, hogy felfele megy még a hullámvasút, aztán majd rohamosan elkezd zuhanni jövő héten, de értem én ezt most még.
2: Tehát hétfőig benne vagyok.
1: Neked a hullámvasút ilyen szempontból felfelé megy?
2: Én úgy érzem, hogy még felfelé megy, igen.
1: Ja, én meg most vagyok abban a pillanatban, hogy már látom itt az 5G hatást, ami mindjárt jön. Még nem zuhan, de majd mindjárt.
0: Buenos morgen! Minden hét.

0: telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Van-e ennek köze a K-pophoz?
2: Tehát,
3: hogy... Na ezt az aspektust nem láttam jönni.
1: De, igen. Tehát, hogy jönnek be ezek a fiús lányok, lányos fiúk, mindenkinek ilyen baba arca van, meg nem tudom mi. Tehát, hogy most mintha kezdene ez lenni a trend. Ugye régen volt ez a, most mutogattad a képeket, kiről? Jason Stathamről?
2: Igen.
1: Hogy volt ez a férfi ide régen, most meg mintha jönnénk lefelé, és akkor a Nikinek is nézzük így a telefonján a socialösünknek, hogy ki ez a kislány ott a borítóképen, aztán kiderül, hogy az egy fiú. Tehát, hogy van-e ennek köze ahhoz, hogy a 20 évesek nyerekben érzik magukat, hogy kvázi a 20 éves fejem lehet, hogy ideálisabb a mai lányok fejében, mint mondjuk a korombeliekében.
3: Ugye, ez azért nem érzem, hogy ez akkora döntő dolog lenne, mert hogy ugyanez megvolt régebben is, tehát 20 évvel ezelőtt, ha belegondoltok, akkor meg az emós fiúk, lányok voltak, ugye akkor ment a Tokyo Hotel, idehaza a No Thanks, tehát hogy ez a fajta vonulat, és ott is megvolt ez, hogy most lányos fiúk inkább, és ők voltak a trendiek. Tehát nem, egész egyszerűen szerintem a 20 éves srácok nyilván úgy érzik, hogy akkor ők tényleg erőteljesek, mennek, és akkor ők az alfa hímek. Nem feltétlenül van meg mögötte az a fajta egyrészt tapasztalat, másrészt meg az a fajta gondolkodásmód, amit sok 20 éves csaj viszont már igényelne.
2: Hát igen.
1: Itt arra hívják fel a figyelmet még, hogy a kritika hiány. Tehát, hogy abban az életkorban, és ebben van valami a kudarcok tekintetében, amit ti is hoztatok már, hogy nem volt annyi kritika, nem érte őt annyi ilyesmi, tehát kvázi bízik és megy előre. De akkor lehet, hogy ott puffanni is amúgy.
3: Persze, de önbizalom nélkül meg nem megy, tehát csak valahol azért meg kell tartani azt valamilyen ilyen arany középúton szerintem, és várjál, van még egy, amire szerintem most pont a Móni is rácsatlakozik, és pont egy hasonló gondolat jutott nekem eszembe, felolvasom ő mit írt, régebben a pasik csajoztak, mostanában a fiatal csajok mennek oda a pasikhoz, és nem mindig kellenek Na, ez most egy kicsit érdekesen írta le. Szerintem a csajok kiakadtak, hogy nem tudják felszedetni magukat. Nem az, hogy felszedetni magukat, hanem szerintem nagyon sok pasi nem tud már klasszikus módon ismerkedni. Miközben a nőkben még azért valahol, ha nem is mindenkiben, de azért a többségben talán még ott van ez a fajta elvárás, hogy nekik udvaroljanak, legyen azért némi romantika, legyen kedvesség, legyen normális gondolkodásmód.
1: Jó, de amúgy nehezebb is a dolga a mai fiúknak, mert nálunk még menő volt a kamerás mobil. Ma már azzal senki nem vágódik be senkinél, tehát most már más kell.
3: De hogy szerinted anyagiasak a mai 20 éves csajok?
1: Nem, ezt akartam mondani, inkább szerintem az, hogy...
3: De mondhatod, mert egyébként lehet, hogy van benne valami, mert egy bizonyos részük szerintem igen anyagias.
1: Erről nincsen tapasztalatom, inkább azt akartam fölhozni, hogy itt a nagyon visszazárkoztunk a közösségi médiába, meg beszéltünk róla ezerszer, hogy most már nem hívják föl egymást, hanem csak ráírnak, és izgulnak sokan a fiatalok közül egy telefonhívásnál, tehát hogy maga az, hogy interakció van egy valódi húsvér valakivel, az húzódott vissza, és akkor is stresszes volt, amikor mit csináltuk, de akkor legalább interaktáltunk.
2: De most az igazság, hogy face to face, pont ezért már nem beszélgetünk. Tehát én ezt sokszor mondtam nektek itt a műsorban, hogy nekem az a problémám, hogy még hogyha nem is akarsz a másiktól, nem tudom, egy éjszakás kalandot, vagy nem akarod megismerni, vagy mit tudom én, csak valaki szimpatikus, mondjuk szépen mosolyog egy szórakozó helyen, hogy nem mész oda beszélgetni. Tehát az a baj, hogy klikkesedés van a szórakozó helyen, a fiúk a fiúkkal vannak, a lányok a lányokkal, és marhára nézegeti fél éjszakán át a másik sarokba a csajszit, de nem menne oda, hogy hello, amúgy milyen napod volt. Tehát, hogy érted, hogy...
3: Bármilyen szarszöveggel oda lehet menni.
2: Igen.
3: Egyébként lehet ebben valami, és talán ezzel függ össze, hogy azt látom, hogy mondjuk a mai 20 éves srácoknak kevésbé van kiállása. Tehát azért, hogyha megjelenik egy nem is feltétlenül nagyon jó képű, de azért mondjuk egy határozott karakterrel bíró 40-es pasi, arra lehet, hogy sokkal jobban odafigyelnek még a 20 éves csajok is. Miért? Mert van egy kiállása, van egy karaktere, meg tud szólalni. És ez az, ami rengeteg fiatalabb srácban már nincs meg.
1: Jó, és akkor az viszont kijelenthető, hogy az idősebb férfiak a vonzóbbak még mindig? Ezt szerintem egyébként igen.
2: Hát ne engem vegyetek alapul, mert nekem mindig ugye az idősebb férfiak, de az az érdekes, hogy ebből olyan szempontból soha nem volt bajom, hogy soha nem próbálkoztak szinte a velem egykorúak, tehát lehet, hogy érzik rajtam, hogy én nem az a típus vagyok, és érdekes, hogy így, ez így alakult.
1: Hát meg egyébként itt akkor vissza lehet menni odáig is, hogy azért a férfiaknál lassabban jön el az agyi szint, ami a nőknél hamarabb. Cserébe a férfiaknál tovább megmarad.
3: Így van, és utána gyorsabban leépül, ugye?
2: Igen.
0: Buenos Morgan, minden hétköznap.

0: Ugyanakkor az energiád már kevesebb, de a zene pont elég.
1: Ez a Beat.
0: Ez a Beat.
1: A délután ritmusa. Hallgasd a Forrás Rádiót minden hétköznap délután 3-tól 5-ig.
0: 3-tól 5-ig.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket! Magyar Péter felszólalásával kezdődik a parlament ülése, megnyugtató adatokat mutat a Sziget Fesztivál zajszintje, ingyenes jogi tanácsadást tartanak Kisbéren. Hozom a részleteket a mikrofonnál Nemes Kitti. Magyar Péter napirend előtti felszólalásával kezdődik az országgyűlés heti kétnapos rendkívüli ülése hétfőn. Két új fideszes képviselő is esküt tehet, majd a parlament bizottsági jelentések és módosító javaslatok vitáit folytatja le, miután a múlt héten az extrém hőség és az energiatakarékosság miatt az országgyűlés nem ülésezett. A hivatalos honlapon olvasható javaslat szerint a képviselők ma 13 órakor ülnek ismét össze. Miután a tervek szerint az országgyűlés kedden szavaz az új köztársaság elnökről, ezért a frakcióknak ma 10 óráig van lehetőségük benyújtani ajánlásaikat. A jelöléseket a házbizottság fél egykor kezdődő ülésén tekinti át. Megnyugtató adatokat mutat a Sziget Fesztivál zajszintje. A mérések jóval a határérték alatti értékeket mutatnak a harmadik kerületben, mondta Kádár Tamás, a fesztivál főszervezője hétfőn nem sokkal éjfél után az MTI-nek. A rendezvény zajszintjét két óbudai helyszínen, a Búza utcában és a főtéren mérték. A kapott számok minden esetben bőven az 55 decibeles határérték alatt voltak, hangsúlyozta Kádár Tamás. A főszervező kitért arra, hogy a Búza utcai helyszín, ahol egy állandó mérőállomás van, a fesztiválhoz legközelebb található. Az itteni lakótelepen sok a magas ház, és általában a magasabb emeleteken szokott jobban hallatszódni a fesztivál, ám most úgy tűnik, az utcazaj elnyomja annak zaját. Ingyenes jogi tanácsadást tartanak ebben a hónapban is Kisbéren. A Családsegítő Központban ma, augusztus 13-án, 17-én és 24-én várják majd az ügyfeleket, mindegyik alkalommal délután 4:30 és 5:30 között. Tatabányán ma a Vértes agórája előtti téren Gulyás László Egérparádé című egyszemélyes báb előadását láthatják 18-tól 19 óráig. Gulyás László egyszemélyes előadása interaktív játékos formában vonja be a közönséget, így a gyerekek nem csak nézői, hanem részesei is lehetnek a történetnek. A mese a barátságról, az összefogásról és a fantázia erejéről szól, a program ingyenes.
0: Időjárás.
1: Ma napos száraz idő várható, amelyet csak időnként zavarhatnak gomoly felhők az északi és nyugati tájakon. A déli délkeleti szél a Dunántúlon több felé élénk lesz, délután 36 fok valószínű. Kedden sok napsütésre és csak kevés felhőre számíthatunk.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

a csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek. És jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kár.

0: telefonnál Illyés Roland és Rédl Ádám. Illyés Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: Buenos morgen, mosolygós reggelt mindenkinek. 9 óra után járunk 3 perccel, ez pedig azt jelenti, hogy már a Buenos morgen utolsó óráját indítjuk. Nem sokára pedig beszélgető társam lesz, mégpedig a Mangó Rise frontembere Barta Ákos Dannona személyében, mert hogy vadonatúj Mangó Rise dalról számolhatunk be nektek. Természetesen meg is fogjuk ezt nektek mutatni. Na nézzük, hogy mi a helyzet az utakon. Az M1-es autópályán Budapest felé a kiépített terelésben Biatorbágy térségében a külső sávban akadozik az előrejutás, illetve a 103-as főúton Bajna térségében egy kamion szalagkorlátnak hajtott, a 24-es kilométernél félpályás korlátozás van érvényben, hát ez utóbbi nagyon-nagyon nem jó hír. Egyébként pedig ugye még korábban az M1-esen is történt baleset, felborult egy kamion tőlünk kicsit távolabb Moson-Magyaróvár térségében Hegyeshalom felé, a 155-ös kilométernél a határ felé vezető oldalon csak a leállósáv járható, és van egy nagyjából 5-6 kilométeres torlódás, szóval tényleg kitartás mindenkinek. M1-es, meg a 103-as, itt vannak jelen pillanatban ilyen aktuális helyzetek, hogyha van plusz útinfótok, akkor örömmel vesszük, hogyha megosztjátok velünk, mi pedig tovább is tudjuk adni mindenkinek. 0620 978 9785-ös, nem sokára tehát akkor a dal premier, a Mangó Rise frontemberét Barta Ákost hívom.

poénok néha korábban ébrednek, mint a hallgatók. Ez a Forrás Rádió reggeli műsora, íjésről

0: Ahogy mondani szoktam, meg hát ahogy én egyébként előszeretettel konferálom ezt a magyar zenekart, és ezt majd mindjárt a frontember egyébként jól meg is hallja, mert szerintem őt még ezzel nem szembesítettem. A hazai életigenlés nagymestere a magyar könnyűzenében. Ez a Mango Rise. Barta Ákos Dannona pedig a Mango Rise frontembere. Itt van velük a vonalban, mert egy zsírúj dal látott napvilágot. Szóval Ákoskám, én ezt szoktam így mondani, mint titulus. Nem tudom, tetszik vagy nem tetszik. Jó reggelt, szevasz!
1: Hello, jó reggelt, szia Rui. Hát figyelj, nagyon jó ezt hallani, hogy erre kódoltad ki, és abszolút ez van. Úgyhogy talán én sem tudtam volna ezt jobban megfogalmazni. Én azt szoktam mondani, hogy a pozitív zene helytartója vagyok, de valójában mind a kettő fedi a valóságot.
0: Igen, és hát figyelj csak, ez a legújabb dal, én azt gondolom, hogy már a címénél egy picit leragadhatunk. Lélek szilánk. Annyira jól hangzik. Imádom az ilyen, nem tudom, nyelvújításokat. Én rajongok ezekért, és ennek már a címében érzek valami ilyesmit. Mit akar ez sugalni, így szerinted így első blikre, vagy legalábbis mi volt ezzel a te szándékod?
1: Kicsit talán azt az ilyen végtelen szétszóródást hivatott ez így magába foglalni, ami amúgy egyben egy egység is, és amilyen általában egy ember maga, hogy úgy szét is van szóródva az ember, de azért muszáj, hogy össze legyen rakva, mert különben szétesik, és ezt a kettős állapotot és a kettő közti átjárást mutatja szerintem ez a legszebben ez a kifejezés. Úgyhogy ezért adtam neki ezt a címet.
0: Egyébként szerintem ez egy elgondolkodtató dal. Nem tudom, hogy ilyen szándékod volt-e vele, de én amikor így meghallottam, akkor nekem rögtön ez ugrott be.
1: Igen, azt gondolom, hogy amúgy is olyan dalokat írok, amiben az emberek amúgy megtalálhatják.

0: egy elgondolkodtató, ám de kicsit depresszív dal látna napvilágot, nem?
1: Hát igen, amúgy ez egyben az előnyöm és egyben a hátrányom is, ugyanis a magyarok nagyon szeretnek búslakodni és depressziós dalokat üvöltözni nagy tömegbe összeverődve, szóval az a baj, hogy ezt nem biztos, hogy tőlük fogják megkapni, és lehet, hogy ez magában is foglalja azt, hogy ez így leredukálja a közönségünket egy picit, de azt gondolom, hogy sok jó hazai előadó van, aki pedig tolja nekik a depressziót, úgyhogy mi nem azok leszünk, mi toljuk nekik a boldog és életigenlő dalokat, de azt gondolom, hogy ez sem egy ilyen erőltetett módon tesszük, tehát hogy most azért már nem tudom, 60 hanyadik dalt írom így a mióta Mango Rise van, és azért nem lett két ugyanolyan dal azóta, úgyhogy azt gondolom, hogy van még miről írni, ami pozitív dolog.
0: Egy picit a klipről hadd faggassalak, ez nyilván majd, akit érdekel, az nyilván a YouTube-on megnézi, ha még nem látta. Mindenképpen érdemes, mert szerintem megint egy gyönyörűen fényképezett klippetek van, és én ezt egyszerűen imádom nálatok. Tényleg tessék csekkolni a Mango Rise klippeket, mert hogy valami elképesztően minőségi munka, és tudom jól, mert beszélgettünk már erről, hogy neked ez személy szerint kifejezetten fontos is.
1: Igen, én azért szeretem, hogyha van hozzá egy érdekes képi világ, ráadásul én elég sok évet töltöttem az életemből filmezéssel, mindenféle reklámfilmeket, televíziós reklámot, mindenféle videóklipet zenekaroknak, meg brendeknek, ilyen márkabemutató filmeket, én ilyesmiket készítettem egy ideig, mint filmes, mint egy személyes csapat, úgymond, de hát nyilván egy idő után már azért több emberrel dolgoztam együtt. Úgyhogy nekem fontos a filmezés, és nekem nem ér véget az alkotás abban, hogy elkészítek egy dalt, hanem én készítek hozzá egy klippet is. Ráadásul képzeld, ebben az évben visszatértem a keretes szerkezet kedvéért az első ötletemhez, ahogy a zenekart elindítottam, ez pedig a 12 dal és klip 12 hónap alatt című ötletem. És ezt ismétlem meg ebben az évben, úgyhogy január óta minden hónapban jelenik meg egy dal egy klippel. És hát nekem az volt az ötletem, mert novemberben írtam egy egész lemeznyi dalt, hogy majd biztos az lesz, hogy azokat szépen kicsöpögtetem, és kényelmesen közben elcsaládozgatok közben, de hát amilyen érdekes figura vagyok, én nekiálltam új dalokat írni minden hónapban, mert amúgy meg volt a lehetőség, meg az idő rá, és hát ez baromi jó túra az ember lelkében, és iszonyat jó érzés. Ráadásul nyilván annak, aki szereti, Matula bácsi megmondta.
0: Hát így van, ráadásul ugye nagyon-nagyon jó dalok, tehát hogy nálunk az összes pörögön nyilván nem véletlenül. Figyelj csak, mi lesz a szeptemberi? Nyilván akkor az már be van tározva, tehát akkor azért ezt már csak tudod.
1: Az igazság, hogy nem tudom, sőt az érdekes, hogy annak ellenére, hogy itt telefonálok veled, és közben épp egy balatoni mólón sétálok ki itt a vitorlások között, még az e-havi dal is egy kicsit olyan kérdőjel, azért van a fiókban annyi dal, hogy most viszont az lesz, mivel az augusztus elég sűrű, és sokat játszunk, így most azt fogom tenni, hogy azért áthallgatgatom, hogy mik vannak a mappákban, és ezek sokszor ilyen 80%-os dalok, tehát hogy refrén van, verze van, föl van játszva a dal nagy része, csak még olyan kicsit demo, meg vannak gyerekbetegségei, és akkor általában ilyenkor kiválasztom azt, ami akár stilisztikailag, vagy az évszakhoz jobban illő, amivel kész lehet lenni belátható időn belül. Azért ennek van egy átfutása, amíg mondjuk egy Spotify-ra is akár kikerül egy dal, az egy mit tudom én, 2 hét. Tehát, de egy biztos, tehát, hogy nincs olyan túl sok ideje az embernek, és ennek van egy ilyen jó értelmében egy ilyen nyomása is az emberre, hogy akkor most már itt kell lennem időben, most már azzal kész kell legyek holnapra, stb. És hát, mint tudjuk, a deadline a legjobb múzsa, a határidő, és ez itt is kimondottan működik, és amúgy marha jó kis dolog ezt így végigcsinálni. Nagyon jó lélekre gyakorolt hatása van, ahogy ezt az ember így egyedül viszi, és ezt én nagyon élvezem.
0: Igen, most egy utaltál már rá, hogy hát ugye sokat játszatok, stb. Tehát pörög anyára, erre vonatkozott volna még a kérdésem. Már csak azért is, mert egyébként aki volt már Mango Rise koncerten, az szerintem pontosan tudja, hogy azért a tizenétek, különösen így nyáron, szabadtéren, szóval az nagyon nagy flash. Egy igazi ilyen nyári vibe-otok van, én szerintem. Úgyhogy úgy sejtettem én is, hogy azért ezt az évszakot, ezt így koncertezés szempontjából megtoljátok.
1: Igen, nem panaszkodom. Azt gondolom, hogy van egyfajta átrendeződés a,

0: koncertiparban most talán, amit ki kell egy picit várni, és ez nyilván hatással volt a nyára, és azt látom, hogy országos szinten úgy kvázi minden zenekarra vetülve van ennek egy ilyen redukciós hatása valamilyen értelmében, de ez nem egy ilyen nyomasztó különbség az előző évekhez képest, csak egy ilyen látható tendencia. De azt gondolom, hogy ahogy itt újjá szerveződnek a dolgok itt, én azt gondolom, hogy sokkal több teret fognak kapni azok a csapatok, meg azok a zenekarok, akiket eddig nem feltétlen hallottunk annyira, viszont a tehetségük indokolja, hogy ott legyenek az élvonalban. Úgyhogy nagy várakozásokkal vagyunk e felé, és amúgy meg jövünk, megyünk folyamatosan.
1: Hát Ákos, mi nagy várakozással vagyunk akkor az augusztusi, meg a szeptemberi dal iránt is, jó? Tehát, hogy várjuk őket hatalmas nagy szeretettel, mindenképpen.
0: Mi pedig is. A kedves hallgatókat augusztus 12-én az A38 hajón, hogyha van kedvük velünk tartani az éves hajó ringatásunkon, akkor idén is a Fortress csapattal karöltve mozgatjuk meg a hajót a vizen, azon a kevés vizen, amink most egyelőre van, úgyhogy mindenkit nagyon sok szeretettel várunk.
1: Igen, hát most ebben az esetben momentán, aki egyébként mondjuk a tengeri betegségtől fél, hát neki sem kell nagyon parázni, ugye sajnos, mert hát ezzel a vízszinttel ugye az se veszélyes.
0: Elég jól szokott sikerülni. Hogyha valakinek van kedve, nézzen rá, ugyanis a vlog sorozataink között ez is megtalálható, beírják, hogy Mangoráz és A38 a nagy videó megosztóra, akkor megtalálhatják, hogy sikerült a tavalyi. Hát elég jó móka volt, és szépen teleraktuk a hajót, úgyhogy azt gondolom, hogy idén is jó buli lesz.
1: Hát én akkor ezt kívánom nektek, Ákos, hogy legyen ez tényleg egy nagyon-nagyon jó buli, és hát mondom, várom nagyon, várjuk nagyon az új dalokat, de most akkor tényleg hallgassuk meg, jön tehát akkor a Mangoráz újdonsága, a Lélek Szilánk, Barta Ákos Dandonával beszélget.

0: Egy műsor, ahol a dalok beszélnek helyetted. Sok zene, kevés duma. Hallgasd a Koktélt minden hétköznap 10-től délután 3-ig. A Forrás Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Végre közeledik.
2: Ismét beköszön a spórolás napja Vértest Centerben. Az akciós kuponokat keresse az ingyenes Vértest Center Világa magazin nyári számában, és vásároljon kedvezményes áron.
0: Ne feledje, a kedvezmények csak adott napon érvényesek. A legközelebbi kuponbeváltási nap
2: augusztus 12-e szerda. Részletek a magazinban, valamint online felületeinken.
1: Vértest Center. Éj színesen!
3: Ha egy igazán jó barátnős estére vágytok, megvan a következő programotok. Nevetés, titkok, és egy este, amiről még napok múlva is beszélni fogtok. A Loft, avagy csak a barátnőd ne segítsen. Egy színházi vígjáték, ami a nőkről szól, de valahogy mégis mindig a férfiakról. Augusztus 14-én 20 órától a Tatai Szabadtéri Színpadon. Jegyek 5000 forinttól a hellotata.hu oldalon, és személyesen a Tatai Malomkertben.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Én éppen képeket nézegetek.
2: Igen.
1: Longyearbyenről.
3: Jó.
1: Az
3: jó.
1: Véletlenül. Nem, várjál, mindjárt megtudod, mert egyébként a témánk abszolút itt játszódik.
2: Longyear. Szép amúgy.
1: Igen, igen, nagyon szép norvég kisváros, jó sok havas hegycsúcs a háttérben. Hát ugye ez fönt van északon, a 78. szélességi fokon. Igen, ezt így földrajztudósoknak tudjuk ajánlani. Szóval nagyon szép hely, de olyan érdekes szabályozások vannak.
3: De igen, majd erről beszélgetünk nem sokára, csak előtte hadd meséljek nektek erről a kis norvég településről, mert nagyon a szívembe költözött. 2500-an élnek ott, tehát egy kicsit ilyen barátias ott a hangulat, és egy picit úgy néz ki az egész, mintha egy díszlet lenne, mert hogy ott azért nagyon hideg van, tehát hogy nem annyira tűnik valósan működő városnak, de ez megtévesztés lehet, mert annak ellenére, hogy a 78. szélességi fokon van, ennek ellenére azért vannak ott dolgok, például vannak ott iskolák, pontosabban egy iskola van, van egy bolt, van óvoda, tehát hogy megy ott az élet normálisan, sőt a Svalbard Egyetem vagy Svalbard Egyetem központja is ott található, ahol nyilván mit tanulnak, hát ilyen artiszi biológiát, meg az ottani.
1: Hogyne, persze, mindent, ami hideghez kapcsolódik.
3: Geofizikát, tehát ami oda való.
1: De figyelj, ezt most úgy mondtad, hogy van iskola, húha, van bolt, óvoda, posta, beszarás, tényleg, mit egyébként, ez úgy van nagyjából minden magyar településen.
3: El tudod képzelni, összesen egy bolt van? De nincsen az, hogy átmész a másikba, hogyha nincsen TikTok.
1: Én jártam már falvakban, községekben. Tudom, hogy te pesti vagy, neked ez fura. De hogy én jártam már így vidéken, ilyen helyeken, és ott bizony előfordul, hogy tényleg csak egy bolt van. Úgy szokták írni, hogy a bolt.
2: Jó, de okay. Legalább nekik nincs az a problémájuk, hogy miből válogassanak.
1: Így van, tehát hogy ők elmennek a boltba.
3: Na de várjál, még egy dolog, csak hogy megtud, hogy nem ám Kossuth Lajos utca, meg Petőfi Sándor, meg
1: hát
3: ilyenek.
1: A Longyearbyű ember? Hát meg is lepődnék.
3: Longyearbyű ember, úgy nevezik el az utcákat, hogy 1, 2, 3, 4, 5.
1: Teljesen logikus.
2: Hát, ennyi?
3: Ennyi.
1: Amerikában, nem New Yorkban, ott is számozzák az utcákat. Hát én nem vették. Longyearbyen a norvég New York.
3: Na, és hát eléggé furcsa szabályok vannak itt. A kedvencem az, hogy itt tilos meghalni.
1: Olyan szép hely.
3: Néztem a Kittinek az arcát.
2: Igen, most kicsit lefogytam.
3: Mit reagál erre? Jó, a hivatalos állásfoglalás az úgy hangzik, hogy 1918-ban azt hiszem volt itt egy elég komoly járvány, és annak az akkori influenza járványnak nagyon sok halálos áldozata volt, és a hideg talajban ezek nem bomlottak le úgy, ahogyan le kellett volna bomlaniuk, ezért nem mernek leásni, mert hogy félnek, hogy ott még mindenféle vírustörzsek vannak, ezért itt nem szabad meghalni, illetve nem szabad temetkezni, tehát hogyha valaki már majdnem meghal, akkor elviszik innen. Az igen, ez a tiszta Monty Python.
2: Nem vagy, tudom, ez a hétfő, Ádi.
3: Visszük a hullákat. Én még nem haltam meg.
1: Mert azt nézem, hogy hova tudják átvinni. Például ott szembe, a lelkis öböl mellett fekszik Longyearbyen, és szemben van Moszkuszham. Nem tudom, Moszkuszhamban lehet-e temetkezni, de esetleg oda lehet átvinni a holtesteket.
3: De ez milyen, nagypapa, megyünk Moszkuszhamban, nem megyek!
1: Esetleg a nem annyira messze fekvő Grumandbyen.
3: Ott inkább meghalok, nem? Az olyan?
1: Egy Byen, Grumandbyen, mert szerintem úgy kell kiejteni, próbálok azért úgy hozni az ekte Norvégot. Messzebb van Barentsburg, oda már csak a gazdagabb tullákat viszik át.
0: Buenos morgen! Minden hétköznap

0: találunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Van egy csomó
2: éjszaka, olyan. Éjszakon. Emlékeztek erre az UFO-dalra? Kicsit elviszem a témát. Nincs meg?
1: Nincsen, de behoztál egy olyan kanyart, ami érdekel. Hallod éjszaka, éjszakon?
2: Ezt mindenképpen hallgassuk majd meg.
1: De csak a
2: nem mondom, hogy adásban.
1: De csak a szöveg érdekel, hogy ez olyan minőségi, ahogyan így tűnik. Éjszaka, éjszakon.
2: Meghagyom. Valami szexi volt.
1: Ne csak azt nézem, hogy milyen az egésznek a grafikája, meg a videoklip. Tehát ez a...
2: De azt szövegre keresse.
1: Befekszenek a pényt elé a szereplők. Azt nézem, igen. Na, egy random sor. Tehát itt oda a szöveg, belenézünk. Hóvihar van a szívemben, ki gondolta volna. Az egész éjszakát színleltem. A testem újból tűzforró. Höhöj, hó!
2: De a refrént,
1: a refrént itt az van.
2: Tényleg?
1: Aha, várjál, én egy hűsvérű, nem hiszem el, én egy hűsvérű hideg hülye vagyok, minden csaj szívében kinyitok egy jégcsapot, pedig nem is tudok úszni, te hogy biztos, fogom megúszni, hogy alaposan benne vagyok.
2: Te biztos, hogy jó dalszöveget olvasol? Igen, tényleg, igen. De a refrén az, hogy ma éjszaka éjszakon szabad a szerelem, ugye?
1: Baby.
2: Így jobb.
1: Ma éjszaka éjszakon fogtam egy eszkimót, de szexi volt.
2: Na, ezt mondom. Egy eszkimót, de szexi volt.
1: Szóval szexi volt.
3: De várjál, akkor nem ezt a számot. De anyuék ma 41 éves házasok, úgyhogy hát nem ezt küldeni.
2: Nem ezt küldjük,
3: nem ezt küldjük
2: akkor nektek.
1: Isten éltesse őket.
3: Amilyen hideg meggerekeltetek.
1: Tudjátok mit? Én a hadd üzenjek nekik így az évfordulójok alkalmából egy igazájót. Ezt szeretném, hogy...
4: Sziasztok! Sok puszit küldök nektek Dubrovnikból. Finom Porstar Martini koktélt iszom. Kedves egészségetekre!
3: Majd tűnci!
2: Így van, tűncivel kívánunk boldog házasság évfordulót!
1: Igen, legalább annyi boldog évet még, ahány agysejtet ez elpusztított, hogy ezt meghallgattátok, igen, akkor sokáig boldogság lesz.
2: Legyetek legalább annyira boldogok, mint Tünci, bárhol, bármikor.
1: Ezt egy.
0: Buenos Morgan, minden hétköznap.

0: Három perccel járunk, 3:45 után. Kérem szépen, ennyi volt már a Buenos Morgan. A folytatásban Zimmerer Tomi érkezik a koktéllal, ráadásul nyereményjáték is lesz nála. A részletekért mindenféleképpen figyeljetek, és hát hallgassatok minket 10 óra után. Én pedig délután 3-tól jövök újra, akkor érkezik a Beat, a délután ritmusa. Addig is legyen ragyogóan szép napotok!
1: Buenos Morgan! Gratulálunk! Sikeresen túlélted a reggelt I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Ez volt a Buenos Morgan, a műsor, amit még a kávé is nehezen dolgoz fel.

0: kocsiban ülve,
1: vagy már otthon pihenve is
0: lehet koncert.
1: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután
0: 5-től este 7-ig.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hengesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
4: Srácok, ha a feleségem rájön, hogy elmegyek veletek erre a szingli bulira, kinyír.
5: Ó, Roli, nyugi. A csajom szerint úgysem mer senki hozzánk szólni.
4: Pontosan. Plusz, ha valaki mégis bepróbálkozna, csak megmutatom neki a makettgyűjteményem fotóit, és azonnal elmenekül.
6: Ugye tudod, hogy te is hivatalos vagy a nyár legjobb?

0: ne feledd, a helyszín, gasztroudvar Tata, a régi rutin tampája területén. Ott a lép. Stressz, álmatlanság, túlgondolás, ismerős, van kiút. Az Axis Bars egynapos tanfolyam gyakorlati eszközökkel. Tanuld meg Tatabányán. Első alkalom augusztus 29-én. Részletekért és további időpontokért látogass el a Határtalan Facebook csoportba.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket! Iskola mellett is árult drogot egy díler. Magyar napot tartottak az észak-macedóniai Krusevóban. Vetített képes történelmi előadás lesz Oroszlányban. Hozzam a részleteket a mikrofonnál Nemes Kitti. A Tatabánya Erőmű Kft. Két napos karbantartást tart az erőműves berendezésein. Az augusztus 11-e és 12-e között zajló erőműves karbantartás ideje alatt a hőtermelés és ezzel együtt a használati melegvíz szolgáltatás szünetelt Tatabányán, mely az egész várostáv hős melegvíz ellátását érinti. Amennyiben az erőmű a karbantartást a meghirdetett határidő előtt befejezi és a hőtermelését megkezdi, akkor a Tészol Zrt. A szolgáltatást azonnal újra biztosítja a lakos megértését kérik. Őrizetbe vettek a ferencvárosi rendőrök egy kábítószerkereskedőt, aki egy általános iskola mellett is árulta a drogot, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság vasárnap a rendőrség honlapján. A ferencvárosi rendőrök a 31 éves férfit kábítószerkereskedelemmel gyanúsítják, négy vásárlója ellen kábítószer birtoklása miatt indult eljárás. Az esetről azt írták, lakossági bejelentések alapján visszatérően ellenőriztek több 9. kerületi ingatlant és azok környékét, mivel felmerült a kábítószerkereskedelem gyanúja. A gyanú szerint a 31 éves Elő Zoltán az elmúlt hónapokban a lakóhelye környékén és egy általános iskola mellett is árult kábítószert. Magyar napot tartottak az észak-macedóniai Krusevóban, ahol az 1956-os forradalom és szabadságharc leverése után 550 magyarországi menekültet fogadtak be, közölte internetes oldalán a helyszínről tudósító Szabadkai Pannon RTV. Az akkori segítségnyújtásra emlékezve az észak-macedóniai magyar közösség 10. alkalommal koszorúzta meg az 1956-os menekültek tiszteletére állított emléktáblát, amelyet 2016-ban a Magyar Nemzetpolitikai Államtitkárság támogatásával állítottak. A rendezvényre Észak-Macedóniából, Szerbiából és Magyarországról is érkeztek vendégek. Augusztus 13-án a Rákóczi Szövetség Oroszlányi Szervezete és Milleniumi Alapítványa 17 órai kezdettel Legenda és Valóság címmel tart vetített képes történelmi előadást. A rendezvényen halálának 570. évfordulója alkalmából Hunyadi János hadvezérről, valamint a Nándorfehérvári diadalról tart megemlékezést dr. Tóth Dominik történész. A helyszín a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Zámbó Kornél kiállító terme, a program ingyenes.
0: Időjárás.
1: A napos időt követően délután főként az északnyugati északi tájakon már egyre jobban szűrheti a napsütést a magas szintű felhőzet, a szél több helyen megélénkül, a hőmérséklet 27 és 35 fok között alakul. Holnap a napsütést fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg, helyenként északon, északkeleten, valamint néhol nyugaton várható zápor, 34 fok lesz a csúcs.
0: Szám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Egy megterhelő hétvége után talán kipihenve. Sziasztok, üdv! A Buenos Morgan Key Cocktailbe köszön, indítom az 5 órásat. Egészen 3 óráig lehetünk együtt. Kevés duma, jó sok zene, játék és bulvár csokor. No meg Sony Fadér, a Szávi Kész, Fun, és persze David Guetta a Sziával. Kezd a Beautiful People, én Tamás. Rádiózz velem!

Mi a nyereményünk? Páros belépő, figyelj, az augusztus 20-ai szingli partira, ami a tatai gasztroudvarban lesz majd. Ez a Forrás Rádió, valamint a szingli parti születésnapi bulija is egyben. Szóval, ide páros belépőt kapsz, úgyhogy nagyon fülej, a következő órában érkezik majd a játék. Itt pedig Rögves, Tina Turner és Kygo közöse Silent Eddie is hoz egyet, a Milky nagy klasszikja, ha ide imádom. A The Colors pedig most, mind címében, mind pedig stílusában, jön az Italo Disco, kapod csak

0: Tina Turner egy kória, hát persze, hogy Kygótól. Václav Gadduirét ismerős volt, ugye 6 évvel ezelőttről pörgettem neked. Ez a koktél 5 órában, kevés dumával, jó sok zenével és Tamással köszönöm, hogy velem tartasz. És tartasz még a kereken 35 Celsius fokkal is. Elméletileg szikrázó napsütést ígérnek már a némi fátyol felhővel. Csapadék, na az tudti, hogy nem lesz. Viszont lesz ennél még melegebb holnap, aztán utána, mintha egy 5 fokot csökkenne a hőmérséklet. Lehet, hogy megint jön egy ilyen kis gyengucska hidegfront. Viszont ami tudti, hogy jön a Morion ez, méghozzá a Bulvár Csokorban, és persze muzsikát is kaptok tőle, a következő órában pedig már a Szingli Partis játékkal és randi szac páros belépőt tudok majd adni, az óra nyerődalát kell keresni. Tök egyszerű lesz! Glock Campbell és Tom Walker közös mindjárt jön a Black Eyed Peas, Avion és a Vasukano meg Jack Jones a Years and Years-el. A kereskedelmi szünet után repül a Play!
1: Statisztikák, adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgass minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
3: Panellakásban él. A Komód bútorüzletek csapata jól ismeri a kisebb lakások adottságait. A bútorokat úgy tervezzük meg, hogy az utolsó centimétert is kihasználjuk. Tatabányán már minden tizedik panellakásban Komód bútor található. Komód bútorüzletek. Tatabányán, Tatán és Oroszlányon. Komód. Bebútorozunk.
1: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Féle, hó, ma tavalyi éből. Ez a koktél, kerek 5 órában, kevés Duma, jó sok zene, na mindez Tamással, és persze Bulvár Csókor, benne pedig Morionez, egy kis hazai pop szakma, jó? Csak így mellékvágányként, sokan egyébként elfolyt sminkű ex-bohócnak tartják. Na de tegyük ezt félre, készül a legújabb brutálisan személyes nagy lemez, az album Of My Life. A TikTokon elterjedt a pletyka, miszerint a lemezzel együtt Morionez végre teljesen lemoshatja a festéket, és meg mutathatja az igazi civil arcát. No, de benfentes pletykák szerint a mély érzelmes és szerelmes dalok mögött egy igazi eltitkolt múzsa áll. A szakma azt suttogja, hogy egy ismert hazai influencer lányjal látták őt félreérthetetlen helyzetben egy budapesti rooftop bár eldugott sarkában. Bocsánat, hogy ismertétek meg, ha egyébként meg sminkelteli az arca? Na mindegy! Strandfesztivál ott lesz, Budapest Park tini buli ott lesz. Csak kettőt említettem, ahol találkozhattok velem. No és itt a forráson persze Naked és Circa Waves, mindjárt Gwen Stefani hoz egy 6 évvel ezelőtt itt, Morionez pedig most, ha már egyszer Bulvár Csokor, Joker a pakliban, így a dal, csak slágerek közt küldöm.

második dal a Csabattól, az Iconopoptól, a Girlfriend 13 évvel ezelőttről hoztam. Ezzel zártam az első órát a Cocktailban, de nyugi van. Még előttünk négy, a következő órában már a Single Partis játékkal. Fülej és légy aktív. Kitty a legfrissebbekkel, utána Alan Walker és a Broken Strings. Mutatom!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Spóroljon a Stúdium étteremmel. Előre megrendelhető heti menő 10% kedvezménnyel. Az állandó és az à la carte ételek mellett heti menüvel is várja kedves vendégeit. A Tatabányai Stúdium étterem, ahol helyben fogyasztással vagy házhoz szállítással is kérheti ebédjét. Bármelyik étel menüben is választható levessel együtt akár 1900 forinttól. Stúdium étterem. Segítség a hétköznapokon.
2: Napsütés, természet és kaland. Töltsd le a Zöld Komárom alkalmazást, és fedezd fel játékosan a város parkjait, tanösvényeit és rejtett természeti kincseit. Családoknak, gyerekeknek és kíváncsi felfedezőknek egyaránt. Elérhető iOS-en és Androidon. Zöld Komárom. Élmény a szabadban. Komárom. Határtalanul jó.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva 11 óra, jó napot kívánok! Az ellenőrzött játszóterek harmadánál tártak fel hiányosságot, történelmi mélypont közelében van több horvátországi folyó vízállása, kilőtték a hétvégén Szlovákiában emberre támadó medvét. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. Országos ellenőrzést tartott játszótereken a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalokkal együtt az év első felében végzett vizsgálatok alapján az ellenőrzött játszóterek 37%-ánál állapítottak meg jogsértést, közölte a hatóság az MTI-vel. Az országos vizsgálat célja, hogy a gyerekek számára biztonságos környezetet biztosító játszóterek működjenek, és az üzemeltetők maradéktalanul eleget tegyenek a jogszabályban előírt kötelezettségeiknek. Mintegy 3000 játszótéri eszközt vizsgáltak meg a hatóság szakemberei, a játszóterek 37%-ánál, míg az ellenőrzött eszközök 35%-ánál állapítottak meg valamilyen jogsértést. Az eddig lefolytatott ellenőrzések során kiszabott fogyasztóvédelmi bírságok összege elérte a 14 millió forintot. Kilőtték azt a medvét, amely vasárnap megtámadott egy embert az észak-szlovákiai Nagy-Turány közelében, jelentette be közösségi média profilján Filip Kufa, szlovák környezetvédelmi államtitkár hétfőn. Az emberre támadó állatot két medve bocsával együtt hőkamerákkal felszerelt drónok segítségével találta meg a kutató csapat. Kifejtették tekintettel arra, hogy az állat a közlekedési infrastruktúra közelében volt és közvetlen veszélyt jelenthetett volna emberekre. A kutató csapat a nőstény medvének és két bocsának azonnali kilövése mellett döntött. A medve által megtámadott 42 éves férfit vasárnap este találták meg a D1-es autópálya Nagy-Turányi kijáratánál. Az áldozat sürgős kórházi beavatkozásra szorult, súlyos mell- és fejsérülésekkel szállították a Túróc Szent Mártoni kórházba. Ezen a hétvégén két embert is ért medve támadás Szlovákiában. Rendkívül alacsony a horvátországi folyók vízállása, a Dráva és a Duna történelmi mélypont közelében van, az Orjava vízállása pedig mindössze 3 cm, és a következő napokban akár teljesen ki is száradhat, közölte a horvát meteorológiai és hidrológiai szolgálat. Az alacsony vízállás miatt nagy homokpadok kerültek felszínre a Dráván, amelyek elzárják a hajózó utat, így a hajók nem tudnak bejutni Eszékre. A meteorológiai és hidrológiai szolgálat arra is figyelmeztetett, hogy a tartós csapadék hiány már a felszín alatti vízkészletekre is hatással van. A Vöröskereszt Komárom-Esztergom vármegyei szervezete a mai napon is számít az önkéntes viradók segítségére. Délután 14:30-tól egészen 6 óráig Tokodon a művelődési ház kantinjában nyújthatjuk karunkat. Ne feledjék, aki vért ad, életet ad.
0: Időjárás.
1: A napos időt követően délután főként az északnyugati északi tájakon már egyre jobban szűrheti a napsütést a magas szintű felhőzet, a szél több helyen megélénkül, a hőmérséklet 27 és 35 fok között alakul. Holnap a napsütést fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg, helyenként északon, északkeleten, valamint néhol nyugaton várható zápor. 34 fok lesz a csúcs.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Csak szólok, hogy ebben az órában már találkozol a játékkal, az SMS számunk fontos, és persze egy dalt kell keresned. Mindjárt hozom a részleteket, jó páros belépő a Signy Partyra, ez a nyeremény. Koktél, kevés duma, jó sok zene Tamással, Majestic, Miley Cyrus, Shawn Mendes, no meg Alan Walker. Kezd már is a Broken Strings, rádiózz velem!

Imagine Stick, The Jamming Kid, valamint Celine Dion mashupot hoztam. Set My Heart on Fire címmel 2 évvel ezelőttről érkezett. Ez a koktél 5 órában kevés dumával, jó sok zenével és Tamással. Jobb egy percig gyávának lenni, mint halottnak az örökké valóságig. Mondhatnám magyarra lefordítva, szégyen a futás, de hasznos. Na és az is hasznos, ha nagyon fülelsz rám, már csak azért is, mert ebben az órában érkezik a játék. Az óra nyerődalát kell keresned, a nyereményen pedig nem más, mint páros belépő az augusztus 20-ai Szingli Partira, a Tatai Gasztró udvar a célpont. Ez a Forrás Rádió, valamint a Szingli Parti szülinapi partija is egyben, neked pedig tök egyszerű a dolgod, egy dalt kell felfedezned, aztán küldeni a Szingli Parti üzenetet a 0-20-97-8-97-85-ös számunkra, SMS-ben vagy Viberen, nekem aztán tökig mindegy. Jön a Bulvár Csokor, és a következő fél órában tuti, hogy itt lesz Lói, és akkor ha már Bulvár Csokor, akkor persze az újdonságával is jelentkezem. Nagyon jó lesz! És nagyon jó lesz a Szingli Parti is, úgyhogy már mutatom is a dalrészletet, figyózz!

Mindened nekem, az űzít jó a játék, tehát ebben az órában, sőt, tudod, mint a következő órában is majd folytatódik egy másik dallal. Martin Garrix Bonoval, itt lesz Tayo Cruz, Osh és a Midnight, persze Lil Frank Mehringerrel és Indigóval pedig most kezdi. Ha meghalnék, így a dal, csak slágerek közdobom.

0: vagyunk az a rádió, amit a szomszédod is hallgat. Hála neked! Forrás Rádió. Mindig veled.
1: A million volts in a pool of light. Electricity in the room tonight. Born from fire.

Martin Garrix, Bono és Dej, We Are The People volt a tiétek. 5 évvel ezelőttről hoztam. Volt már az óranyerő dala? Nem, tényleg, biszti? Hát persze, hogy nem, a következő fél órában lesz. Jó, a Máserire nagyon figyeljetek, akkor várom majd az üziket. A páros belépőért harcoltok, csak szólok. A mai nap szülöttem a Desperado és a Bérgyilkosok egyik szereplője. Antonio Banderas, persze, spanyol származású amerikai színész. Először rendeztek világbajnoki Forma 1-et a Hungaroringen, és itt van a Louvre is, a mai napon nyílt meg Párizsban, úgyhogy 233 éves. Nem fiatal. Lőrincek, boldogat, a mai nap a tiétek. Latin eredetű névvel rendelkeztek, tessék őket köszönteni. Örülnek mindennek is. Például a páros belépőnek a szingli partira, figyeljetek, addig Louis a bulvárcsokorban. Na meg Iszeven ez. Jön Opis Barbie is, ne jó is hoz egy dalt. Karol G-vel pedig most indítok. Sientes, Cehubiera. Conocido, így a dal, csak

Seven S, és persze, hogy a Nirvana 5 évvel ezelőttől kaptad. Ez a koktél kereken 5 órában, kevés dumával, jó sok zenével, és a Jói Tamással, no meg a Bulvár Csokorral, ahogy ígértem, benne pedig a német popzene arany torkú csillaga, hát persze, hogy Loi. Még mindig lázban ég a világ, kérem, a Left in Your Love című debütáló albuma miatt, de a legújabb pletykák szerint a mély érzelmes dalszövegek mögött egy olyan viharos szakmabeli szakítás áll, amiről a menedzsment mélyen hallgat, a rajongók pedig tűkön ülve elemzik a Red Eyes sorait, keresve a rejtett utalásokat a titokzatos X-re. Na vajon ki lehet az? Na és ami jó hír, nemrég landolt a streaming platformokon a legfrissebb zenei bomba, a Golden Summer. A szakmabeliek szerint a dal premierjét szándékosan egy titkos zárt körű tengerparti bulira időzítették, ahol Louis állítólag exkluzív körökben tesztelte a tracket a hivatalos megjelenés előtt. Csak így utólag közölném, hogy tök felesleges volt ezt tesztelni, hiszen haláli jó, de hogy mennyire, az persze, hogy mutatom már is a Bulvár Csokorban, tehát Loi. Calvin Harris mindjárt Jazzy Rice-zel, itt lesz egy dal, amit lehet, hogy keresni kell. Na DJ Antoine, és persze, hogy a Maseri, Loi és David Puentes újdonságát pedig most dobom.

kifejezés, persze Pitbull, velük zártam ezt az órát, már a másodikat, On the Floor, ilyen óta csak slágerek közt repült. Kevés Duma, jó sok zene és Tamás, na ez a koktél, Kitty már is a legfrissebbekkel, aztán nyitom a következő órát Mr. Battle és Vizollal, és persze a játékot is folytatom. Jön a Don't Stop Loving.

0: Morgen.
1: Buenos Morgen!
0: Ahol a reggel nem kérdez, csak berúgja az ajtót. Ébredj Illyés Rolanddal és Rédő Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: Szép napot kívánok! Estétől a Paksi második blokk 3-as turbinája is termelni fog. A szívügyének nevezte a fizikai és a digitális akadálymentesítést a szociális és családügyi miniszter. Mindenhol kánikulában lesz részünk. Nemes Kitti vagyok a déli hír összefoglalóval. Hétfő estétől a Paksi atomerőmű második blokkjának 3-as turbinája is termelni fog, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon. A kormányfő bejegyzésében azt írta, hogy a Duna vízszintje hétfő reggel 19 cm-rel volt az egy héttel ezelőtti mélypont felett, elkezdődött egy Paksi turbina visszakapcsolási folyamata. A szívügyének nevezte a fizikai és a digitális akadálymentesítést a szociális és családügyi miniszter vasárnap a közösségi oldalán, miután Békés vármegyei látássérült sorstársainak mutatta meg a minisztériumot, Éliás Eszter esélyegyenlőségi és akadálymentesítési államtitkárral és Galambos Katalinnal, a fogyatékossággal élő emberek egyenlő esélyű hozzáféréséért felelős helyettes államtitkárral. Kátai Németh Vilmos kiemelte, hogy a mindennapokban sokszor akadályokba ütköznek a legegyszerűbb dolgokban, egy-egy ügyintézés során vagy a közlekedésben. A miniszter a posztban fontosnak nevezte azt is, hogy legyen munka a fogyatékossággal élő emberek számára. Ma időjárási front nem lesz felettünk, de a magasban melegebb légtömeg áramlik fölénk, így mindenhol kánikulában lesz részünk. Emiatt a melegfrontra érzékenyek körében fejfájás, migrén, keringési, panaszok, vérnyomás problémák, szédülés és rosszulét egyaránt jelentkezhet. Ugyanakkor fáradékonyabbak, tompábbak, dekoncentráltabbak lehetünk. A szeresebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság is előfordulhat. Ne tartózkodjunk huzamosabb ideig a tűző napon, mert könnyen napszúrást, hőgutát kaphatunk. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között országszerte erős, illetve nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelére, tanácsolja az időkép. A komáromi brigíciói légió tábor idén augusztus 12-én szerdán 17 órakor tartja a nyílt napját a Szünyben található helyszínen, közel a Varga József utcához és a stadion úthoz. Az ingyenes programra várják az érdeklődőket.
0: Időjárás.
1: A késő délutáni esti időszakban az északnyugati határmegyékben feltámadó szél mellett nő az esélye szórványos kisszámban előforduló helyi zápor zivatargóc kialakulásának is, de ott sem lesz jellemző a csapadék, az ország legnagyobb részén nem esik eső. Kedden hőség és napsütéses idő várható, délután gomoly felhőkkel, nyugaton élénkebb széllel, a hőmérséklet holnap reggel 21, délután pedig 34 fok körül alakul.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stjevola és Fia Skoda márka kereskedés támogatja.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
5: Hírem van, tovább harcolhatsz a páros belépőért. Óra tala ebben az órában is, nagyon fülej majd. Koktél, kevés dumával, jó sok zenével, egészen 3-ig tarthatsz vele. Miva Max rögvest, itt lesz a Well Hello, Bob Sinclair, Giselle Bündchennel, no meg Mr. Bert és Vizol. Ígértem, hozom, tiéd a Don't Stop Lovin', hát persze.

Egy igazán nedves és egyben forró amerikai álom. Na milyen lehet ez? Eva Max-től hoztam. A tavalyi évből érkezett koktén, 5 órában a Forrás Rádió magazin műsorát hallgatott kevés dumával, jó sok zenével, és ebben a 60 percben is egy óra dalával, amihez kapcsolódóan eszünkbe kell, hogy jusson egy páros belépő még hozzá 20-ára jövő hét csütörtökre a Singli Partira, ami egyben a Forrás Rádió és a Singli Parti születésnapi bulija is egyben. Egyébként a helyszín a tatai gasztroudvar, tehát szabad téren lesz. Jó buli lesz, én már most tudom. No és ha te is így vélekedsz, hogy jó buli lesz, akkor nincs más dolgot, hogy játsz velem ahhoz, hogy nyerj egy páros belépőt. Az óradala valamikor elhangzik, és amikor ez megtörtént, küldesz nekem üzit. Jó, 0-20-94-8-94-85-ös a számom, ebbe írd bele, hogy Singli Party, és persze írd bele a nevedet is. Köszönöm szépen, a dalt pedig most mutatom. Lümön Prala és BLR, a közösük a nagy király. No, ez az óradala. Amikor ezt meghalod, akkor pedig villámgyorsan küldöd nekem az üzit. Jó, és 3 óra előtt én pedig ügyesen kisorsolom majd, hogy ki lesz a páros belépő. Bulvár Csokor, benne pedig Sophie Ellis Baxter, a következő fél órában tuti, hogy kapod. Offenbach és Quarter Heat nem sokára. Itt lesz Aaron Port, Lordi, és persze az Arizona. Kezd már is a Pramlams! Hozom csak slágerek.

üzemmód bekapcsolva. Napsütés, haverok, nevetés. Forrás Rádió. Bulizd velünk végig a nyarat.

0: Himemek és Bájor, ugye? Hát jó, hogy a belly dancerrel. Ékan egy koriával jelentkeztek. Jobb egy percig gyávának lenni, mint halottnak az örökké valóságig. A mai napi koktélos bölcsességet hallottad. Apropó koktél, 5 órában a Forrás Rádió magazin műsorát hallgatott. Kevés duma, jó sok zene. No, ez a műsor hivatott arra, hogy átkísérjen téged a munka legnehezebb részén. Úgy gondolom, hogy tényleg ez pont az az időszak. 3-ig tölthetjük együtt az időt. A következő órában már az is kiderül, hogy kikapja a páros belépőt az augusztus 20-ai mind szingli, mind pedig Forrás Rádió szülinapi partira. Bulvár Csokor, mindjárt benne a Desperado, Adrix, Cedric Gurry, itt lesz a Maillard, Jack Jones is, na meg Király Viktor Lotfi Begivel. A kereskedelmi szünet után repül a Rán.
1: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Nyáron sem áll meg az élmény. Csatlakozz a Turinform iroda tematikus városi sétáihoz, és fedezd fel Komárom rejtett történeteit, legendáit és különleges helyszíneit. Minden hónapban új élmények várnak. Részletek várositúrák.iránykomárom.hu. Komárom, lépésről lépésre élmény. Komárom, határtalanul jó.
3: Új konyhát szeretnél?
4: Az biztos hónapokig tart.
5: Nem, ha a Komódnál vesszük. Megtervezik, kiszállítják és be is szerelik.
6: Komód bútorüzletek. Tervezés, szállítás, beszerelés minden egy helyen. Tatabányán, Tatán és Oroszlányon. Komód. Bebútorozunk.
1: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. I'm

Andy Garay, és persze, hogy a Do It Tonight volt a tiétek, csak slágerek közt repült. Ez a koktél 5 órában, kevés dumával, jó sok zenével. Köszönöm, hogy itt vagy. A Bulvár Csokrot kapod már is. 3 éve új felállásban a Desperado, de gondolom ezzel sok újdonságot nem mondok. A zenekar fiú tagjai Andris és Zsolti idén nyáron ünnepelték, hogy már pontosan 3 évet Timivel az élen dübörög a formáció, mint Desperado feat Timi. A bennfentesek szerint a srácok valósággal újjáélettek az új energiáktól, és a stúdiókban állítólag már titokban friss, modernebb ütemeken dolgoznak, hogy megújítsák a klasszikus slágereket. Bár a formáció zakatul tovább a rajongói fórumokon, a mai napig téma a hatalmas szakítás drámája, az egykori ikonikus vörös énekesnő Gábor Betty és a csapat közötti jogi és személyi csatározások utórezgései még mindig érezhetőek. Betty nemrégiben is megerősítette a Bulvár sajtónak, hogy a Desperado név az övé is. Így a háttérben a mai napig megy a burkolt üzengetés és a feszültség a névhasználat körül. Még jó, hogy Zimmerer Tamásból egy van, ugye? Na, az pedig én vagyok itt a koktélban, 3-ig töltjük együtt az időt. A Fats & Small mindjárt jön, a Devoner Ultra Natéval közösen.

Az Elmond klasszikja 2013-ból. Emit volt a hölgy, aki közreműködött benne. A négy jó volt a tiétek, ezzel zártam a negyedik órát, no, de nyitom ám az ötödiket, amiben már sorsolom a páros belépőt. Declan G. Donovan érkezik, jön Andi a legfrissebbekkel, aztán a Happy Without Me!

0: ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Aladdin. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással több, mint 30 éves tapasztalattal. Telefon 34 425 930. Tatabánya kertváros, Akecfa utca 31.
2: Itt a nyár utolsó hónapja, és vele együtt a tanévre való készülődés minden költsége. A Plazma Center most egy igazán nagy emeléssel segít kimatekozni a költségeket. Sikeres augusztusi alkalmassági vizsgálat után már életed első két adásával 65 ezer, az első 5 plazma adásoddal pedig összesen 155 ezer forint juttatásra tehetsz szert. A Plazma Center közösségéhez csatlakozva nem csak az iskola kezdés válik könnyebbé, de az életmentő gyógyszerek elkészítéséhez való hozzájárulásoddal egyúttal a világot is jobb helyé varázsolod. Nagyon sok szeretettel várunk. Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
3: Stressz, álmatlanság, túlgondolás? Ismerős? Van kiút! Az Axis Bars egynapos tanfolyam gyakorlati eszközökkel. Tanuld meg Tatabányán. Első alkalom augusztus 29-én. Részletekért és további időpontokért látogass el a Határtalan Facebook csoportba.
0: Ez reklám volt!

0: a Forrás Rádióban.
1: 4 óra lesz 3 perc múlva, szép délutánt kívánok. Tovább nőtt az egyéni vállalkozások száma Magyarországon. Több ezren tüntettek Heutában a migrációs válság azonnali rendezését követelve. Holnaptól szünetelni fog a melegvízszolgáltatás Tatabányán. Hozom a részleteket, a Forrás Rádió híreit Hittaler Andreától hallják. Több mint 578 ezer aktív egyéni vállalkozás működött Magyarországon június végén. Számuk egy év alatt több mint 30 ezerrel, az idei első fél évben 21 ezerrel nőtt, közölte az Opten céginformációs szolgáltató az MTI-vel. Bár szinte minden ágazatban nőtt az aktív egyéni vállalkozások száma, az elmúlt 5 év növekedésének jelentős része néhány ágazatban koncentrálódott. Élen a szállítás és raktározás áll 55%-os bővüléssel, ezt követi az egyéb szolgáltatások 40%-os, a művészet, sport és szabadidő 36%-os, valamint az oktatás 31%-os bővüléssel. Több ezeren tüntettek Heutában a migrációs válság azonnali rendezését követelve a spanyol kormánytól és az európai intézményektől vasárnap este. Az esemény szervezői szerint több mint 10 000, a rendőrség szerint több mint 5 000 ember vonult utcára, hogy kifejezze a helyiek egységét, tiltakozzon a június 30-ai tömeges határsértés nyomán kialakult helyzet ellen, és válaszlépéseket sürgessen a migrációs nyomás, a humanitárius szükségletek és a biztonsági kihívások rendezése érdekében. A tüntetést az észak-afrikai spanyol város 4 nagy vallási közössége, a keresztény, a muszlim, a zsidó és a hindu felekezet hirdette meg egy lakossági civil szervezettel közösen. A Tatabánya erőmű Kft. Kétnapos karbantartást tart az erőműves berendezésein. Az augusztus 11-e és 12-e között zajló erőműves karbantartás ideje alatt a hőtermelés és ezzel együtt a használati melegvízszolgáltatás szünetel Tatabányán, mely az egész város távhős melegvízellátását érinti. Amennyiben az erőmű a karbantartást a meghirdetett határidő előtt befejezi és hőtermelését megkezdi, akkor a Tészol ZRT a szolgáltatást azonnal újra biztosítja, a lakosság megértését kérik. Augusztus 13-án a Rákóczi Szövetség Oroszlányi Szervezete és Milleniumi Alapítványa 17 órai kezdettel Legenda és Valóság címmel tart vetített képes történelmi előadást. A rendezvényen halálának 570. évfordulója alkalmából Hunyadi János hadvezérről, valamint a Nándorfehérvári diadalról tart megemlékezést dr. Tóth Dominik történész. A helyszín a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár, Zámbó Kornél kiállítóterme, a program ingyenes.
0: Időjárás.
1: A nap további részében is napos, meleg idő várható, felhő is alig lesz az égen, csapadékot a térségben nem jósolnak, 34 és 36 fok között ingadozik a hőmérséklet.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stevola és Fia Volkswagen márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Elérkezünk az utolsó órához, de nyugi, ez nem a világ vége előtti utolsó óra, csak ami a koktélt illeti 5 órában. Kevés duma, jó sok zene, mindez Tamással, a páros belépőt pedig ígérem, hogy rögvest sorsolom. Addig viszont hozom nektek DJ Snake-et, Méringert, Will.i.am-et és Declan G. Donovant, kezd a Happy Without Me. Rádiózz velem!

zene a lélek tükröződése, akkor mi vagyunk a legszebb tükör. Forrás Rádió. Mindig veled. Budapest, baby, I'm your city.

Snake és Bipolar Sunshine, ugye ismerős volt a Paradise, hát hogy ne? Egy újabb feldolgozás a Forrás porondján, csak slágerek a nap 24 órájában, ebben az ötben pedig kevés dumával spékelem mindezt. No és nem sokára a sorsolással, ebben az órában már tutira megtudjátok, hogy ki lesz a páros belépő tulajdonosa augusztus 20-ára a Gasztró udvarba Tatára, a születésnapi szingli partira. Jobb egy percig gyávának lenni, mint halottnak az örökké valóságig. Ez a mai napi koktélos bölcsességem memóriába fel, ha kell, akkor pedig bátran tessék elővenni. Challenge X, rögves, itt lesz Pitbull, I Am Chino-val, a Deep Dish klasszikot tutihozom, Álvaro Solérre pedig jót varázsolunk, a mágia tiétek, hozom csak sláger.

Csánik Szix, és persze Rina Szavajamam. Na, Megfolyó volt a tiétek 4 évvel ezelőttről érkezett. Koktém kereken 5 órában Tamással. Ez az óra még a miénk. Nem sokára sorsolom a páros belépőt. Füleljen az, aki küldött üzenetet. Augusztus 20, szingli parti. Na, oda szól. Én pedig szólok, hogy egyelőre a csalánfélék vannak közepes tartományban már, ami a pollen szezont illeti, a többi alacsony, például a parlagfű is. Úgyhogy, ha tűzizel, az orrod folyik, vagy éppen viszket a szemed, akkor jelen állás szerint nem tudom mitől. Azt viszont tudom, hogy a Caigo és Sandro Cavazza közöstől haláli jó kedved lesz. Mindjárt itt a Hold On Me, kapod a Bittersweet Goodbye-t is, érkezik Vice, Smith, Nico Scherzinger pedig a kereskedelmi szünet után lesz a tiéd. Ilyen lesz a Don't Hold You Brave, mutatom!

0: létünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag heggesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt bányagépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon. Korog a gyomra. Igen, a Grill Bar megoldja. Új séfekkel, új receptekkel, ízletes, kiadós napi menükkel várjuk a megszokott helyen. Lakjon jól minden hétköznap Alsógallai éttermünkben Tatabányán, a Mátyás Király utca 1-ben. Nézzen napi menüt a www.grillbar.hu-n és rendeljen telefonon a 0620 474 24 64-es vagy a 34 305 222-es számon. Igen, a Grill Bar megoldja.
2: Végre! Közeledik!
3: Ismét beköszön a spórolás napja Vértes Centerben. Az akciós kuponokat keresse az ingyenes Vértes Center Világa magazin nyári számában, és vásároljon kedvezményes áron.
4: Ne feledje! A kedvezmények csak adott napon érvényesek. A legközelebbi kuponbeváltási nap
3: augusztus 12-e szerda. Részletek a magazinban, valamint online felületeinken.
5: Vértes Center. Éj színesen!
6: Ha egy igazán jó barátnős estére vágytok, megvan a következő programotok. Nevetés, titkok és egy este, amiről még napok múlva is beszélni fogtok. A Loft, avagy csak a barátnőd ne segítsen. Egy színházi vígjáték, ami a nőkről szól, de valahogy mégis mindig a férfiakról. Augusztus 14-én 20 órától a Tatai Szabadtéri színpadon. Jegyek 5000 forinttól a hellotata.hu oldalon és személyesen a Tatai Malomkertben.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

Andrukám, azzal, Holdon, mi volt a tiédek a tavalyi évből érkezett koktél 5 órában, így a vége felé közeledve pedig nem mással, mint a sorsolással. 2 órában kerestük az óra dalát, megtaláltátok ügyesen, gratulálok. Az egyik, ha jól emlékszem, Lumen Pralan óta volt, a másik pedig ugye a Máseri. Nos, itt a kalap mellettem benne a kis cetlikék, amikből mindenképpen ki kell, hogy húzzak most egyet, jelzem, így is lesz, már benne is a kezem, itt vagyok. Singli Party, ügyesen ideírva, és mellette a név is. Edith, te vagy a győztesem, hogy melyik Edith? Na ez is kiderül majd, hiszem rögvest írom neked az információkat. Szóval Edith, gratulálok! Augusztus 20-án másodmagaddal várunk téged a Singli Partiban, ahol a Forrás Rádió is és a Singli Party is a születésnapját ünnepli. A helyszín Tata, Gasztroudvar. No, csak információként közöltem, mert hogy ugye ez a nyereményed. Többiek, nyugi, holnap is lesz játék, ugyanígy, kétszer mutatok majd dalt, neked pedig majd meg kell keresni, hogy mikor is szól, és küldeni az üzit. Holy moly, mindjárt, itt jön Ray Dalton, a New Level Empire és Wolf Kati közös pedig most dobom neked, csak slágerek közrepül a nem elég.

Ez a Forrás Rádió. Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en. Forrás Rádió. Mindig

Pinky Jazz és egy klasszik 10 évvel ezelőttről, a Cocoon, ez szerepelt utolsóként ebben az órában, sőt, magában a koktélban is, úgyhogy meg is köszönöm már a megtisztelő figyelmet, 10-től mostanáig az 5 órás magazinműsort kevés dumával, jó sok zenével és szingipartis játékkal hallottad, páros belépő kidobva, ma így lesz holnap is, ugyancsak 11 és délután 1 között, hozok neked 2 darab óradalát, azokat kell megtalálni, oké? Okay? 4-3 előtt pedig holnap is sorsolok. Ami a folytatást illeti, mi és Roland, jön a Beat, 6 óráig, 6-ra pedig visszatérek, hétfő lévén az európai kedvencek repülnek majd felétek, utána pedig DJ Bóli a Light Session 2 órájában 7 és 9 között. No, ciao ciao mindenkinek, sziasztok! Mickey és Mel Graff közösek ez, mutatom milyen lesz a Jazz the Way You Are, én pedig holnap 10-re győzök!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
2: Mindenki hallja.
1: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
2: www.forrasradio.hu.
3: Az esküvő szervezésének egyik legfontosabb lépése a helyszín és a menü kiválasztása. A helyszín megvan, és már csak a vendéglátás hiányzik. Válaszd a Stúdium étterem csapatát, akik teljes kitelepüléssel és házias ízeiről ismert menüajánlattal látják vendégül a násznépet. Még keresgélsz? A helyszínben is segítenek. Az étterem mellett az Edutus Egyetem impozáns aulájában akár 200 főt is megvendégelhetsz. Elérhetőséget a www.stúdiumétterem.hu oldalon találsz. Stúdium étterem. Tökéletes választás a nagy napra.
4: Srácok, ha a feleségem rájön, hogy elmegyek veletek erre a szingli bulira, kinyír.
5: Ó, Roli, nyugi. A csajom szerint úgysem mer senki hozzánk szólni.
6: Pontosan. Plusz, ha valaki mégis bepróbálkozna, csak megmutatom neki a makettgyűjteményem fotóit, és azonnal elmenekül.
0: Ugye tudod, hogy te is hivatalos vagy a nyár legjobb?

0: a Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket! Környezetvédelmi együttműködési megállapodást kötött a BYD és az STE. Több kínai térségben okoz fennakadásokat a Delfin tájfun. Ma Tokodon várják a véradókat. 3 perccel járunk 3 óra előtt, a részleteket Hit Taler Andreától hallják. Környezetvédelmi együttműködési megállapodást kötött a BYD a Szegedi Tudományegyetemmel, amely alapján a felsőoktatási intézmény független monitoring tevékenységet végez, tájékoztatta a multinacionális vállalat az MTI-t. A közlemény szerint az STE független külső szakértőként vesz részt a környezetvédelmi monitoringban. Az egyetem méri a levegő minőségét, az ipari szennyvíz, a talajvíz és a talaj állapotát, valamint a zaj szintjét, és figyelemmel kíséri a helyhez kötött kibocsátási forrásokat. Emellett szakértőként értelmezi a mérési eredményeket és részt vesz a monitoring tervek kidolgozásában és folyamatos fejlesztésében is. Az együttműködés célja, hogy az egyetem környezettudományi tapasztalatára támaszkodva a BYD Auto Hungary környezetvédelmi ellenőrzései még alaposabbak, tárgyilagosabbak és átláthatóbbak legyenek. Ez biztosítja, hogy a mért adatok pontosak, megbízhatók és utólag is visszakereshetők maradjanak, tették hozzá. Heves esőzéseket és viharokat okoz Kína keleti és középső részén a Delfin tájfun, amely vasárnap 2-szer is partot ért a kelet-kínai Csöcsiáng tartományban, majd trópusi viharrá gyengült. A Kínai Nemzeti Meteorológiai Központ kék fokozatú tájforriasztást adott ki, és szerdáig jelentős csapadékot vár több mint 10 tartományi szintű területen, köztük Csöcsiángban, Csiangszú, Honan és Hopei tartományban. Egyes térségekben felhőszakadás, zivatarok és erős szél is várható. A tájfun maradványai csütörtöktől észak felé haladva Pekingben, Tianjinben, Hopeiben és Liaoningban is jelentős esőzéseket okozhatnak. A hatóságok árvízveszélyre, valamint földcsúszamlások és más természeti károk kockázatára figyelmeztették. A Magyar Vöröskereszt Komárom-Esztergom vármegyei szervezete a mai napon is várja a véradókat, egészen 18 óráig Tokodon a Művelődési Házban nyújthatják karjukat. És végül sport, remekül indult magyar szempontból a birminghami szabadtéri atlétikai Európa-bajnokság, melynek ma délelőtti nyitó programjában Halász Bence a kalapácsvetés selejtezőjében elsőre megdobta a döntőbe kerüléshez szükséges eredményt. A kontinentális szövetség 78 méterben határozta meg a kvalifikációs szintet, a dobó ese olimpiai ezüstérmes 3-szoros világbajnoki bronzérmes klasszisa pedig már elsőre túlszárnyalta ezt. Kalapácsa 79,58 méternél ért földet, így készülhet a keddesti finál.
0: Időjárás.
1: Ma a nap további részében is napos, szinte felhőmentes időre kell készülni, csapadék nélkül 34 és 36 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a BYD, a délután ritmusa. Indul egy újabb óra, úton hazafelé a legújabb slágerekkel.
2: Kész csók a hölgyeknek, hatalmas pacsi az uraknak. Bizony, ha délután 3 óra, akkor jön a beat, a délután ritmusa. Így megy ez nálunk itt a Forrás Rádióban. Milky és a Just the Way You Are. Ezzel nyitjuk a mai műsort. Töltsük együtt a következő 2 órát. A mikrofonnál ilyen.

0: Ez a Forrás Rádió mindig veled, pörög tovább a beat, a délután ritmusa, ezúttal pedig azzal a brit lánycsapattal, a Flow-val, akik 2022-es debütálásuk óta folyamatos népszerűségnek örvendenek. Jön tőlük most a legújabb sláger, ez már is a Leak It, itt a beatben.
1: How can I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. F*** it. You only live once, let the people see.

0: szombat estét a legjobb DJ-kkel. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolódj nálunk a bulira! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rob Sinclair újdonsága pörgött itt a Forrás Rádióban, mindig veled, és hát valóban imádjuk a friss kedvenceket, az új slágereket, meg persze a K-pop is hasít világszerte a démonvadászokból, ezúttal jöjjön a Such a Boys slágere, ez már is a Soda Pop, itt a Beatben a délután ritmusában.

0: Hihetetlen, hogy mennyire szalad az idő, remélhetőleg ti is így érzitek, még akkor is, ha éppenséggel még a munkaidő kellős közepén vagytok, vagy még mondjuk az első felében egy délutános műszaknál, ugye ez is előfordulhat. Mi azért hozzuk a következő 60 percben is a jobbnál jobb slágereket és a nagyon klassz újdonságokat, hogy ezzel is jobban és vidámabban teljen a munka. Disco Bambino és Sophie Alice Baxter közöse a Dancing Without You, egy nagyon klassz újdonság, ezzel jövünk teljes egészében a hírek után.
1: Jelüzemmód bekapcsolva. Napsütés, haverok, nevetés. Forrás Rádió. Bulizd velünk végig a nyarat. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Óriási iskolakezdési akció a Papír Plusznál, a Tatabányai Vértes Centerben. Herlitz, Ico, Topmodell, Ars Una, Dorco, Puma, Converse, Lizzy, iskolatácskák, hátizsákok, füzetek, tollak, ceruzák, mappák, hatalmas választékban, szuper árakon. Nálunk szakszerű segítséget kapsz a tanszerek kiválasztásához. Ráadásul minden 10.000 forintos vásárlás után 1.000 forint értékű vásárlási utalványt adunk ajándékba. Részletek az üzletben. Papír Plusz. Minden, ami az iskolába kell.
3: Mi történik Komáromban? Ne maradj le a város legjobb programjairól. Kövesd Komáromot online. Facebookon a friss hírekért, Instagramon a hangulatért, TikTokon a pörgős pillanatokért, YouTube-on az élményekért, Spotify-on pedig a város hangjáért. Komárom, határtalanul jó. Kövesd a várost minden platformon.
4: Ha egy igazán jó barátnős estére vágytok, megvan a következő programotok. Nevetés, titkok, és egy este, amiről még napok múlva is beszélni fogtok. A Loft, avagy csak a barátnőd ne segítsen, egy színházi vígjáték, ami a nőkről szól, de valahogy mégis mindig a férfiakról. Augusztus 14-én 20 órától a Tatai Szabadtéri Színpadon. Jegyek 5000 forinttól a hellotata.hu oldalon és személyesen a Tatai Malomkertben.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 4 óra előtt járunk, 3 perccel, szép délutánt kívánok. Eltűnt egy bejelentett robbanótest a Dunából. Új tervet készített az LMBTQ közösség védelmére a belga kormány. Kiállítás nyílik Tatán. Itt Taler Andreát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a részleteket. Ismeretlen módon eltűnt egy második világháborús robbanótest az Apadó Dunából az előbukkanásáról szóló bejelentés után. Felkutatásához a lakosság segítségét kéri a budapesti rendőrfőkapitányság. Az ügyben rendőrségi eljárás indult. A BRFK rendőrség honlapján ma megjelent közleményében azt kérte, hogy aki bármit tud a tárgyról vagy annak hollétéről, haladéktalanul értesítse a rendőrséget a központi segélyhívón. A BRFK büntető eljárás keretében vizsgálja az ügyet, írták. A belga szövetségi kormány új 2026 és 2030 közötti időszakra szóló intézkedési terve dolgozott ki az LMBTQ közösség tagjai védelmének erősítésére, miután felmérések szerint egyre kevésbé érzik magukat biztonságban az országban, számolt be ma a The Brussels Times hírportál. A program egyebek mellett az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés javítására, az internetes gyűlöletkeltés és a társkereső alkalmazásokhoz kapcsolódó csalások visszaszorítására, a rendőrök és bírák képzésére, a munkahelyi diszkrimináció megelőzésére, valamint az LMBTQ menedékkérők támogatásának javítására összpontosít. A szövetségi kormány szerint az új megközelítés célzottabb fellépést tesz lehetővé. A 27. Tatai Barokk Fesztivál alkalmából kortárs barokk címmel rendeznek kiállítást Tatán. Az érdeklődőket augusztus 15-én 17 órára várják az Angolkerti Eszterházi nyárilakba. A tárlatot Kövesdi Mónika művészettörténész nyitja meg. És végül sport. Egy év múlva a megnyitóval Szegeden kezdetét veszi a 2027-es kajakkenu világbajnokság, amit 5-5-ször rendeznek meg. Schmidt Gábor, a Magyar Kajakkenu Szövetség elnöke a mai sajtóeseményen elmondta, a szervezés már elkezdődött, a VB kreatív koncepciója kezd letisztulni, szeptemberben pedig összeáll és megkezdi munkáját a szervezőbizottság. A sportvezető kiemelte, a korábbiakhoz hasonlóan eredményes és színvonalas VB-t szeretnének rendezni, amelyen az élmény maximalizálás lesz ezúttal a középpontban.
0: Időjárás.
1: Ma a nap további részében is napos, szinte felhőmentes időre kell készülni, csapadék nélkül 34 és 36 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Beat, a délután ritmusa. Indul egy újabb óra, úton hazafelé a legújabb slágerekkel.
2: Nincs megállás, és nem veszünk vissza a tempóból sem. Igen, igen, ez itt a Beat, a délután ritmusa. Ahogy ígértem, Disco Bambino és Sophie Alice Baxter közös újdonsága Dancing Without You. Ezzel nyitjuk ezt a 60 percet. A mikrofon mögött még mindig I és Solant. Tartsatok velem!

Jó, mindig veled, benne pedig a beat, a délután ritmusa, a folytatásban pedig jöjjön egy globális lánycsapat, hiszen a Fülöp-szigetekről, Dél-Koreából, Svájcból és az Egyesült Államokból származó tagokkal is rendelkezik a Cat's Eye. Tőlük érkezik már is a nagy kedvenc, a Gabriela.

0: Stressz, álmatlanság, túlgondolás? Ismerős? Van kiút. Az Access Bars egynapos tanfolyam gyakorlati eszközökkel. Tanuld meg Tatabányán. Első alkalom augusztus 29-én. Részletekért és további időpontokért látogass el a Határtalan Facebook csoportba.
1: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

You Got The Look, egy nagyon klassz feldolgozás itt a Forrás Rádióban, mindig veled, a folytatásban pedig Németországba ruccanunk ki, érkezik ugyanis az a Felix Jen, aki annó a Cheerleader remixével robbant be a nemzetközi elektronikus tánczene élvonalába, és 2015 óta bizony kirobbanthatatlan onnan. Na tőle jön már is a tavalyi nagy kedvenc, ez a Pride. Never met

0: Ennyi volt már a beat, a délután ritmusa. Nézzük akkor gyorsan, hogy mi lesz a menetrend a hátralévő órákban. A következő 2 órában Zimmerer Tamás érkezik, és hozza nektünk a chartert, majd pedig este 7-től 9-ig természetesen szokás szerint a Light Session, mivel hétfő van, ezért aztán DJ Bóli áll be a lemezjátszók mögé. Érdemes lesz tehát a folytatásban is velünk tartani. Én holnap reggel 6-tól ismét jövök a Buenos Morgenben, addig is ragyogóan szép estét mindenkinek. Az elmúlt 2 órában Ilyes Salandot hallottátok.
1: Azt hitted, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Buenos Morgen! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Srácok, ha a feleségem rájön, hogy elmegyek veletek erre a szingli bulira, kinyír.
3: Ó, Roli, nyugi. A csajom szerint úgysem mer senki hozzánk szólni.
4: Pontosan. Plusz, ha valaki mégis bepróbálkozna, csak megmutatom neki a makegyűjteményem fotóit, és azonnal elmenekül.
1: Ugye tudod, hogy te is hivatalos vagy a nyár legjobb?

0: Ne feledd, a helyszín, gasztroudvar Tata, a régi rutin tampája területén. Ott a lég.
1: Új konyháról álmodik, de túl bonyolultnak tűnik a csere. A Komód bútorüzletekben a konyhatervezés egyszerű. Életű látványtervvel megtervezzük a konyhát, ráadásul teljesen díjmentesen. Mi megszervezzük a szállítást, és be is szereljük. És akár 4 héten belül már az új konyhában készülhet a családi ebéd. Komód bútorüzletek Tatabányán, Tatán és Oroszlányon. Komód. Bebútorozunk.
2: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Szép délutánt kívánok, 5 óra előtt járunk 3 perccel. Vidéki polgárőrök is segítik a budapesti közbiztonság erősítését. Folytatódik a nyáresti vetítések program Tatabányán. Több évszázados kódexek otthona lesz a Veszprémi Várnegyed megújult kis szemináriuma. A mikrofon mögött Hittaler Andrea, jönnek a részletek. Vidéki polgárőrök is szolgálatot teljesítenek Budapesten augusztus első hetétől szeptember 3. hetéig, hétvégenként az Országos Polgárőr Szövetség múlt héten indított programja keretében, tájékoztatta a szövetség az MTI-t. A közleményben kiemelték, az Egy nap Budapest közbiztonságáért címmel indult kezdeményezés célja a polgárőrség látható összehangolt és preventív jelenlétével a főváros közbiztonságának erősítése, valamint a lakosság és a Budapestre érkezők biztonságérzetének javítása. Az első hétvégén Kiskun, Fejér, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Pest vármegyéből összesen 23 polgárőr teljesített vendégszolgálatot a fővárosban. Folytatódik a nyáresti vetítések program Tatabányán, a Vértes Agórája előtti téren augusztus 13-án 20 óra 30-tól a Családi Terápia című francia vígjátékot vetítik, a program ingyenes. Több évszázados kódexeket, ősnyomtatványokat lehet majd olvasni és kutatni a Veszprémi Várnegyed megújult kis szemináriumában, amely a Veszprémi Főegyházmegyei Könyvtár és Levéltár új otthona lesz, tájékoztatta a megújítást végző cég az MTI-t. A közleményben idézték Karlinszki Balást, az intézmény igazgatóját, aki elmondta, a kis szemináriumban kap helyet a könyvtár legrégebbi muzeális állománya, kivéve azokat a köteteket, amelyek az érseki palota Koller könyvtárának polcain sorakoznak. Kiemelte, az épületben felbecsülhetetlen értékű köteteket és nyomtatványokat őriznek majd, többek között díszes kódexeket, a könyvnyomtatás feltalálását követően a 15. században készült ős nyomtatványokat, különleges 18-19. Századi kottákat, valamint 1711 előtti hazai és magyar vonatkozású nyomtatványokat. És végül sport. Takács Boglárka a minden idők legjobb női magyar eredményével 10,93 másodperces idővel bejutott a 100 méter esti elődöntőjébe a Birminghami Atlétikai Európa bajnokságon. Férfi 400 méteren Enyingi Patrik is kivívta az elődöntőbe kerülést, így csatlakozott a kiemelt Molnár Attilához.
0: Időjárás.
1: A nap további részében is napos, meleg idő várható, felhő is alig lesz az égen, csapadékot a térségben nem jósolnak, 34 és 36 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: Az időjárás jelentést a Carnet Ford Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Welcome, my friends.

estét a zenei és a slágerlista őrülteknek. Sziasztok, indítom a Forrás Chartert, hétfőn van, jönnek az európai kedvencek, a Visszatek rovat, és persze Alex Warren, ismert, hogy a 10. a Passenger.

20. éten Alex Warren, a György Passengert hoztam tőlek. Szép délutánt kívánok mindenkinek. A Forrás Chartert, a Forrás Rádió hétköznap jelentkező slágerlistáját indítom, nem annyira hétköznapian. Egészen 7 óráig tölthetjük együtt az időt, például a Visszatek rovattal is. A következő órában Beastie, hogy itt lesz veletek, Robin Fick és Pharrell Williams, a Blurred Lines érkezik, mert hogy egy bizonyos évben ezen a héten az volt az első. Kapjátok DJ Bonlit is a Light Session 2 órájában 7 és 9 óra között. Előtte viszont biztos, hogy itt lesz Michael Jackson, aki idén nyáron konkrétan letarolja a bolygót, a film kapcsán természetesen. Találkozhatok Olivia Dean-nel is, ő is történelmet írt nem oly régen, valamint itt lesz Ray is, aki a Brighton Pride közönségét őrített.

Minden hétfőn Európa kedvenc slágerei Forrás Charter. Minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. A 18.

18. a K-pop Demon Huntersből, persze, hogy a Golden, ez a charter. Köszönöm, hogy itt vagy, a Forrás Rádió hétköznapi slágerlistáját hallgatod mostantól, pontosabban múlt héttől már 5 és 7 óra között, utána pedig majd a Light Session pörög 2 órában. Most pedig Ray pörög, mert hogy vele folytatom rögvest, hogy hányadik helyen, na mondom. Képzeljétek el, 2 héttel ezelőtt a Bright on Bride nevezetű rendezvényen ő volt a fő fellépő. Nos, a program közben a színpadi óriás kivetítőn pedig hirtelen lecserélték a nevét. A hatalmas Ray feliratból egy pillanat alatt Rave lett, miközben a parkot elárasztotta a füst és a lézersó. A rajongók egy másodpercre azt hitték, hogy valami baki történt, de nem, ez mind-mind a show része volt, mielőtt belecsapott a

való életben most sokkal jobban élvezi a függetlenséget és a flörtöket, mint azt a szövegek alapján gondolhatnánk. Gondolkodik a fene, inkább hallgatok jó dalokat, jó? Ray és a Where Is My Husband? Ez az Európai Listán most a 17.

A 14. héten Bibi Rexa és a Fadeless közös New Religion, ez a Forrás Rádió, benne pedig a Charter. Köszi, hogy itt vagy, az európai listát hozom egészen 7 óráig. Felkészül Olivia Dean. Képzeljétek, a hölgy és Sam Fender közös duettje a Rain Me In a héten hivatalosan is minden idők leghosszabb ideig listavezető brit kislemeze lett. Ezzel egy olyan elképesztő 1953-as rekordot döntöttek meg, ami 73 éve érinthetetlen volt a brit slágerlistákon. A dal amúgy akkora gigasláger, hogy Olivia a hétvégén meglepetés vendégként berobbant a chicagói Lollapalooza fesztiválra is, Fender mellé persze, a 100 000-es tömeg pedig egy emberként őrült megértük. Amúgy egy TikTok sztár, egy influencer, Chris Ozen a napokban tálalt ki arról, hogy szakított a pasijával, Harrison Duckertyvel. A szaftos részlet mi? Hát Chris pont egy Olivia Dean koncert közepén a nézőtéren tudta meg, hogy szerelme orbitális módon megcsalta őt. No, de valószínű, hogy nem Olivia Dean-nel. Hát ilyenek ezek a koncertek, elég csak a Coldplay csók kamerájára gondolni. Én pedig gondolok Olivia Dean-re, hozom is már is

minden hétfőn Európa kedvenc slágerei Forrás Charter. Minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. A 11.

0: Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, eredményesnek értékelte a belügyminisztérium a fővárosi közbiztonsági akciót. Külön kerékpársávot alakítanak ki a Szent Gellért rakparton, fedett színpad épül az esztergomi Várszínházban. 3 perccel járunk 6 óra előtt, a részleteket Hit Taler Andreától hallják. Eredményesnek értékelték a belügyminisztériumban azt a Budapesten megtartott 30 napos közbiztonsági akciót, amelyet több önkormányzati vezető jelzésére és lakossági bejelentések alapján indított a TÁRSZA a rendőrség bevonásával július közepén, tájékoztatta a minisztérium az MTI-t. Azt írták, hogy az akció során az elmúlt 3 hétben 154 személyt fogtak el, 118-at pedig előállítottak. A rendészeti intézkedések keretében 80 szabálysértési feljelentés, 72 büntető feljelentés készült, és 154 helyszíni bírságot szabtak ki. Eddig 97 helyszínen 1600 rendőr 11000 szolgálati órát töltött el a programban. Korláttal védett kétirányú kerékpársávot alakítanak ki az útpályán a Szent Gellért rakparton a Budapest közút beruházásában, tájékoztatta a társaság az MTI-t. A beruházás fő célja, hogy megszüntesse a jelenlegi állapotot, hogy a gyalogosok és a kerékpárosok közös járdán osztoznak. Ennek során a Rudas gyógyfürdőnél lévő mintegy 260 méteres szakaszon a kerékpáros forgalmat átvezetik a járdáról az útpályára a parkolósáv helyére, írják a közleményben. A nyári évad végén megkezdődik az esztergomi Várszínház színpadának befedése, egyúttal új székeket kap a 250 főt befogadó nézőtér, mondta el az MTI-nek a színház igazgatója. Horányi László tájékoztatása szerint az időjárás viszontagságaitól védő, könnyű szerkezetes színpad fedést alakítanak ki, valamint korszerű székekre cserélik a nézőtér 90-es évek elejéről származó háttámla nélküli fapallóit. Az átalakítás után a színházban helyre szóló jegyeket értékesítenek majd. A beruházás az elektromos hálózat, az öltözők és a vizes blokkok megújítására is kiterjed. A fejlesztés egy magyar-szlovák határmenti kulturális turizmust fejlesztő együttműködés része, az Interreg 6 Magyarország-Szlovákia program támogatásával valósul meg, mondta el Horányi László. Vésmit Róbert, szőgyéni szobrász és fafaragó művész, Magyar Zsoltár, Isten, Haza, Család, Fába vésett hitvallás című életmű kiállítása nyílik meg Tatán. Augusztus 15-én 16 órakor a Tatai Német Nemzetiségi Múzeumba várják az érdeklődőket. A tárlat augusztus 30-áig lesz megtekinthető.
0: Időjárás.
1: Az estés éjszakai órákban is derült idő várható, csapadék nélkül telik az éjszaka, csupán 23 fokig küll a levegő. Holnap a nap elején lesz több felhő az égen, de zömében napsütéses idő várható, az előrejelzések szerint csapadék sem lesz. 33 és 36 fok között ingadozik majd a hőmérséklet.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Welcome, my friends.

vagytok, DJ Bonival is a Light Session 2 órájában 7 és 9 között, valamint Michael Jacksonnal is, aki feltámadt és nagyobb biznisz, mint valaha. Na jó az, hogy feltámadt, azért nem kell teljesen komolyan venni, hozom a részleteket. Addig pedig legjobbjainkat, egy Alex Warren-dalt, Justin Bieber pedig Nicki Minaj-zal a Beauty and the Beat-t hozza, most a 9. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen 8 óráig velem és az európai kedvencekkel rádiózom. Köszönöm, ha itt teszel. Jó?

8. Alex Warren és a Fever Dream, a 7. pedig Ariana Grande újdonságát hoztam, Hit That I Made You Love Me címmel. Ez a charter. Köszönöm, hogy itt vagy. Mondom a menetrendjét, hétfő Európa, ez van ma. Kedda Amerika, szerda hazai legjobbak, csütörtök internet, péntek dance chart, és ha már emlegettem az európai listát, 2013-ig repüljünk, abban az évben ezen a héten Romy Sick és Pharrell Williams közöse volt az első, íme itt a Bloodline.

alias Zara, a Lush Life repült feléd. Hétfő, európai lista itt a charterben. Köszönöm, hogy velem tartasz. Én Tamás. Egészen 7 óráig tölthetjük együtt az időt. A folytatásban pedig a pop királyával, aki feltámadt és állítólag nagyobb biznisz, mint valaha. Na kezdem a legforróbb filmes pletyivel. A pop király életéről készült Michael című gigantikus életrajzi mozi a hetekben hivatalosan is átlépte az 1 milliárd dolláros álomhatárt a jegypénztáraknál, amivel minden idők legsikeresebb zenés filmje lett. De a kulisszák mögött óriási a balhé. A bennfentes infók szerint a rendezőnek kőkemény

második üzer, Ultranat és Imál Angel közösen a Moon Into the Sun, a Forrás Rádiót, benne pedig a Chartert hallgatott. Köszönöm, hogy itt voltál, eddig maradj mindenképpen, mert hogy jövök az első helyezettel, ez ügyben pedig Shakirát és

0: Ten Shakira és persze Burna Boy közösen, ez volt a Die Die, a foci VB hivatalos dala volt idén. Én pedig megköszönöm már a megtisztelő figyelmet, az előző kettő órában a Forrás Chartert, valamint az európai listát pörgettem. Holnap jövök egy újabb adaggal, érkezek majd az amerikai kedvencek, valamint Sabrina Carpenter is. Egy szakítási pletykáról ejtek néhány szót. Na majd csak figyeljetek, de mondom, holnap. Addig is tessék jónak lenni, ha nem sikerül, akkor nagyokat rosszalkodni zenével, és Light Sessionnel teli kellemes éjszakát kíván. Mindenkinek apropó Light Session, a mai kettő órában DJ Bóli lesz itt veletek. Holnap hajnali 4 és 6 között ismételjük, 6-tól pedig élőben Buenos Morgan. És Zimmerer Tamás vagyok, egészen ez idáig velem rádióztatok. Köszönöm nektek, ciao ciao mindenkinek a viszont hallásra, az éjszakás műszaknak jó munkát, kitartást, a Light Session az pedig csúdi jó szórakozást. Sziasztok!
1: Egy világ, ahol minden reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgan. Ez a Forrás Rádió reggeli sója. Ilyes Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: Szép estét kívánok, 3 perc múlva 7 óra. Tovább nőtt az egyéni vállalkozások száma Magyarországon. Több ezren tüntettek Heutában a migrációs válság azonnali rendezését követelve. Holnaptól szünetelni fog a melegvízszolgáltatás Tatabányán. Itt Taler Andreát hallják a mikrofon mögött, már is hozom az esti hír összefoglalót. Több mint 578 ezer aktív egyéni vállalkozás működött Magyarországon június végén. Számuk egy év alatt több mint 30 ezerrel, az idei első fél évben 21 ezerrel nőtt, közölte az Opten céginformációs szolgáltató az MTI-vel. Bár szinte minden ágazatban nőtt az aktív egyéni vállalkozások száma, az elmúlt 5 év növekedésének jelentős része néhány ágazatban koncentrálódott. Élen a szállítás és raktározás áll 55%-os bővüléssel, ezt követi az egyéb szolgáltatások 40%-os, a művészet, sport és szabadidő 36%-os, valamint az oktatás 31%-os bővüléssel. Több ezren tüntettek Heutában a migrációs válság azonnali rendezését követelve a spanyol kormánytól és az európai intézményektől vasárnap este. Az esemény szervezői szerint több mint 10 000, a rendőrség szerint több mint 5 000 ember vonult utcára, hogy kifejezze a helyiek egységét, tiltakozzon a június 30-ai tömeges határsértés nyomán kialakult helyzet ellen, és válaszlépéseket sürgessen a migrációs nyomás, a humanitárius szükségletek és a biztonsági kihívások rendezése érdekében. A tüntetést az észak-afrikai spanyol város 4 nagy vallási közössége, a keresztény, a muszlim, a zsidó és a hindu felekezet hirdette meg egy lakossági civil szervezettel közösen. A Tatabánya erőmű Kft. Kétnapos karbantartást tart az erőműves berendezésein. Az augusztus 11-e és 12-e között zajló erőműves karbantartás ideje alatt a hőtermelés és ezzel együtt a használati melegvízszolgáltatás szünetel Tatabányán, mely az egész város távhős melegvízellátását érinti. Amennyiben az erőmű a karbantartást a meghirdetett határidő előtt befejezi és hőtermelését megkezdi, akkor a TESZOL ZRT a szolgáltatást azonnal újra biztosítja, a lakosság megértését kérik. Augusztus 13-án a Rákóczi Szövetség Oroszlányi Szervezete és Milleniumi Alapítványa 17 órai kezdettel Legenda és Valóság címmel tart vetített képes történelmi előadást. A rendezvényen halálának 570. évfordulója alkalmából Hunyadi János hadvezérről, valamint a Nándorfehérvári diadalról tart megemlékezést dr. Tóth Dominik történész. A helyszín a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár, Zámbó Kornél kiállítóterme, a program ingyenes.
0: Időjárás.
1: Az estés éjszakai órákban is derült idő várható, csapadék nélkül telik az éjszaka, csupán 23 fokig küll a levegő. Holnap a nap elején lesz több felhő az égen, de zömében napsütéses idő várható, az előrejelzések szerint csapadék sem lesz. 33 és 36 fok között ingadozik majd a hőmérséklet.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. Esti mese helyett. Legyen tánc! Induljon a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora. Ez a Light Session. A műsor mai rezidense DJ Bóli.

0: minden hétköznap délelőtt 10-től délután 3-ig a Forrás Rádióban. Hírpercek. Napi összefoglaló Komárom-Esztergom vármegye legfontosabb híreiből. Itt a Forrás Rádióban.
1: Pontban 8 óra van, szép estét kívánok! Megemlékeztek az erzsébetaknai bánya szerencsétlenség áldozatairól Tokodon. Július végén a rendőrséggel közösen ellenőrizte a közterület felügyelet a rollereseket Tatabányán, nyílt Naplesszőnyben. A hírperceket Nemes Kittitől hallják 2026. augusztus 10-én hétfőn. Július végén a rendőrséggel közösen ellenőrizte a közterület felügyelet a rollereseket Tatabányán, mivel több lakossági jelzés is érkezett hozzájuk. Ennek részleteiről beszélt rádiónknak Molnár Zoltán, a tatabányai polgárőrség elnöke.
2: Kidolgozás alatt áll, már nagyjából meg is van a törvényi hivatkozás, a KRESZ módosításnak az alapja, és hogyha ezt behozzák, akkor igen komoly szankcióval lesznek büntetve a szabálysértő rolleresek. Jelenleg azon kívül, hogy felhívjuk őket a figyelmüket, hogy hogyan kellene közlekedni a balesetmentes közlekedésre, mert az a baj a rolleresekkel, hogy nem csak másnak okoznak kárt, hanem saját maguknak, mert azt tudni kell, hogy egy-kettőt látunk, hogy bukós isak van a fején, de semmi más védő felszerelés nincs rajtuk, és egy rollerrel most egy 20-25 km/órás sebességgel valaki elesik, általában súlyos sérüléseket szenved. Ha valakinek meg neki megy, akkor mind a ketten megsérülnek. A rolleres probléma az egy országos probléma. Tatabányán nem mondanám, hogy volt olyan kirívó eset. Tény, hogy közlekednek gyorsan a rolleresek, több baleset is volt, de nem hiszem, hogy ez késztette volna se a rendőrséget, se minket, hanem szeretnénk megelőzni azokat az országos problémákat, amik az ország több részén felmerült, és a jelenléttel, maga azzal, hogy figyelmeztetjük őket, felszólítjuk őket, tájékoztatjuk őket, szóval teljesen jó szándék vezéli, mint a rendőrhatóságot, mint a közszeret felügyeletet. Nekünk az a célunk, hogy tényleg nyugodtan lehessen közlekedni a tereinken, mert ugyebár azt tudjuk, hogy a főtéren is több helyen is rollereznek, hogy tényleg a gyalogosok nyugodtan tudjanak közlekedni, a rolleresek pedig találják meg azt a területet, ahol biztonságosan tudnak közlekedni.
1: Éjszakai zajjal járó munkavégzést tartanak augusztusban Komárom-Esztergom vármegyében. A Komárom környéki vasútvonalakon előre tervezett zajjal járó karbantartást végeznek a vasúti pályán, Bakony-Sárkányon és Kisbéren augusztus 26-án 21 óra 30-től másnap 6 óráig, Kisbéren és Nagyimán Bábolnán augusztus 27-én 21 óra 35-től másnap 6 óráig, Környén augusztus 31-én 23 óra 35-től másnap 4 óráig, Sütön, Neszmélyen, Dunaalmáson, Tokodon, Esztergomban, Táton, Nyergesújfalun és Lábatlanon augusztus 14-e és 19-e között éjszakánként 22 órától másnap 5 óráig, Almásfüzítőn és Komáromban augusztus 10-én, vagyis ma 21 órától másnap 5 óráig, Komáromban augusztus 11-én 21 órától másnap 5 óráig, Almásfüzítőn augusztus 14-e és 17-e között éjszakánként 22 órától másnap 4 óra 55-ig, Szárdigeten pedig augusztus 31-én 21 órától másnap 5 óráig. Augusztus 2-án vasárnap az erzsébetaknai bánya szerencsétlenség 84. évfordulója alkalmából emlékeztek meg Tokodon az 1942. július 31-én történt tragédia áldozatairól. A sorozatos sújtólégrobbanás következtében, valamint később a kórházban összesen 51 bányász vesztette életét. A megemlékezés a Szent Márton templomban kezdődött, ahol Szőcs László Tokod plébánosa celebrált emlékmisét. A rendkívüli hőség miatt az ünnepi beszédeket is a templomban tartották meg. A nemzeti himnusz közös eléneklését követően Bánhidi László polgármester köszöntötte a jelenlévőket, felidézte, hogy 84 évvel ezelőtt a bánya szerencsétlenséget követő vasárnapon helyezték örök nyugalomra az áldozatokat, ezért Tokodon minden évben augusztus első vasárnapján hajtanak fejet az elhunyt bányászok emléke előtt. A polgármester hangsúlyozta, hogy Tokod fejlődése elválaszthatatlan a bányászattól. Az 1800-as évek végétől a szénbányászat alapozta meg a település gazdasági fejlődését, hozzájárult az iparosodáshoz, az infrastruktúra kiépítéséhez és a község gyarapodásához. Mint fogalmazott, fontos emlékezni arra, hogy Tokod mennyi mindent köszönhet a bányász elődök szorgalmának, kitartásának és áldozatos munkájának. Nánai István, a Dorogi Bányász Szakszervezeti Szövetség elnökségének képviselője az 1942. július 31-ei tragédiáról tragédiát idézte fel. Aznap a délutáni műszakban dolgozó bányászokat sorozatos sújtó légrobbanás érte az Erzsébet aknában. A szerencsétlenség következtében, illetve később a kórházban összesen 51-en vesztették életüket. A beszédek után a Szent Márton kórus vezetésével, Kolbert Sándor kíséretével a résztvevők közösen elénekelték a bányász himnuszt és a tokodi himnuszt, majd átvonultak a Szent Borbála szoborhoz. Az emlékműnél Tokod Nagyközség önkormányzata, az Együtt Tokodért Egyesület, a Tokodi Gazdakör, a Tokodi Szent Márton Karitász csoport, a Tokodi Polgárőr Egyesület, a Tokod Önkéntes Tűzoltó Egyesület és a Dorogi Szakszervezeti Szövetség képviselői helyezték el koszorúikat és virágaikat. A megemlékezés Szladik Tibor kíséretével, a Szózat közös eléneklésével zárult, számolt be a dorogimedence.hu. Halmentés történt a tatabányai síkvölgyi tóban, számolt be róla a kemma.hu. A beavatkozásra a tó egyes számú kisebb vízfelületénél volt szükség. A nyári aszály miatt a vízszint csökkent, a víz kezdett bezöldülni, algásodni, és fennállt annak a veszélye is, hogy oxigénhiány alakul ki. Tömböly Csaba, a síkvölgyi sporthorgász egyesület elnöke elmondta, hogy a helyzet miatt a Magyar Országos Horgászszövetség szakembereivel egyeztettek, majd közösen döntöttek a halak áttelepítéséről. A mentés során a horgászok a hálókkal kifogott halakat először kosarakba helyezték, majd a speciális szállító jármű tartályaiba kerültek. Ezekben a tartályokban oxigéndúsítják a vizet, így a halak biztonságosan eljuthatnak az új helyükre. A halaknak nem kellett messze utazniuk, a síkvölgyi tó kettes számú tavába telepítették át őket, ahol jobb körülmények között folytathatják életüket. A komáromi Brigéciói Légió tábor idén augusztus 12-én szerdán 17 órakor tartja nyílt napját a Szönyben található helyszínen, közel a Varga József utcához és a Stadion úthoz. Az ingyenes programra várják az érdeklődőket. És végül sport, Szöldősi Zácsik Szandra sérülése miatt hosszú időre kidőlt a MOL Esztergom csapatából, úgy volt, visszavonulhat. 8 hónap kihagyás után viszont már ismét közösen készül csapattársaival a következő szezonra. A MOL Esztergom balátlövője tavaly a Crvena Zvezda elleni EHF Európa Liga selejtezőn szenvedett előső keresztszalag szakadást. Most újra pályára lépett a Moson-Magyaróvári KC elleni felkészülési mérkőzésen, amelyet csapata 43-33-ra meg is nyert, és készen áll az új szezonra. A hírperceket Nemes Kittitől hallották 2026. augusztus 10-én hétfőn. További kellemes rádiózást kívánok!
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még! Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora. Legyen tánc! Ez a Light Session, a Forrás Rádió hétköznapi mix műsora.

TikTok, TikTok, TikTok.

0: felbörgetnéd a korai kelést? Tarts velünk minden hétköznap reggel 4-től 6-ig, amikor jön a Light Session ismétlése.
1: Ha otthon vagy szombat este, de nem csak a Facebookot vagy az

Egy műsor, ahol a dalok beszélnek helyetted. Sok zene, kevés duma. Hallgasd a koktélt minden hétköznap 10-től délután 3-ig. A Forrás Rádióban.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar

kocsiban ülve, vagy már otthon pihenve is, lehet koncert. Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió toplistáját minden hétköznap délután 5-től este 7-ig.

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz.

adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgass minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját.

műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar óra a

Sok lány megfordult közben az ágyamban, de én egyiknek sem hazudtam. Mondtam, hogy nem lesz ebből szerelem, sem most, se később nem is keresem. És mérgeztem, mérgeztem a testet, mások mikor feküdtek, én keltem. Rengeteg sok csókot elég értem, a reggelekre volt, hogy alig értem. Sok idő eltelt végig egyedül, hosszú volt és mégis elrepült. Azt mondják, meg kell élni hamarabb.

Szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hét

0: Balázs Rádió. Csak slágerek.
1: Van olyan tai chi mozdulat, amitől valaki összefogja magát, anélkül, hogy tudná miért.
2: Nem akarok hazudni. Van ilyen mozdulat. De még nem vagy rá.

0: neki.
1: Most fogjuk a labdát, majd szépen eltűnik.
2: Ja, azt is lehet. De azt is, hogy inkább megmutatod azt az összetett mozdulatot.

0: hangerőt fel, mert a jó zene nem halk. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Hoppá! Sziasztok! Én vagyok Ricsipi.
2: Én pedig Kuka MC.
1: Mi ketten

0: feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük!
1: Ha azt hiszed, még egy szép álomban vagy, ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be.

a slágert, tuti hallottad már. És most újra imádni fogod. Hazai kedvencek a Forrás Rádióban. Mindig veled.

0: A következő sláger garantáltan magyar, és garantáltan fülbemászó. Ez a Forrás Rádió. Mindig vele.
1: Hold up, baby, I'm your city.

0: tu.
1: Csó, többé nem látok a klubba. Ne legyetek útba, nem hiszek az úrba. De mosolyogva kerülök a pokorra, ha úgy van. Azt hittem a boldogság, majd az ölembe huppan. De közben szól az élet, aztán hopp egy állas durra. Hull a pénz, de az ügyvédek remegy, fogy a manna. Lehet, hogy ellopják, hogyha berakom a bankba. Megy a duma rólam, de itt savrúcsok a hanta. Unalmasak vagytok, kicsikét elegem vanna. Basz, meg a propaganda. Mi a f*** csinálok? Rosszat tettem, de nem gondolom ezt nagy hibának. Annyira sok idejük van engem, akkor szabadni járnak. Érdekes, hogy át maguknál nem tartanak. Razzi.

0: Ez a Forrás Rádió.
1: Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en.
0: Forrás Rádió. Mindig

0: amikor nem kell bocsánatot kérned a hangerőért.
1: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután 5-től este.